0: váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonsága közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. Hozzátették, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Ősvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kigyulladt az akácerdő ajnövényzete Hajdús-Sámson külterületén, közölte a katasztrófa védelem. A lángok átterjedtek a fenyvesre és a méhkaptárok is égtek. A 11 hektáron égő tüzet a hivatásos és önkéntes tűzoltók három vízsugárral és más tűzoltóeszközökkel fékezték meg. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Látható az is, hogy az aktuális hőmérséklet elérje az adott napra vonatkozó melegrekordot.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Napközben 20-25 fok várható, hasonlóan kora nyári idő lesz a következő napokban is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Kellemes koranyári idő lesz, a déli banoni papokhoz szólt 14. Leó pápa. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Videóhívással szólt dél-libanoni papokhoz 14. Leó pápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre. A katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonsága közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. Hozzátették, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Őrsvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Napközben 20-25 fok várható, hasonlóan kora nyári idő lesz a következő napokban is.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Folytatódik a koranyári idő. A déli banoni papokhoz szólt 14. leopába. Kigyulladt az akácerdő ajnövényzete Hajdús Sámson külterületén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Videóhívással szólt dél-libanoni papokhoz 14. Leó pápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre. A katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határ. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonsága közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. Hozzátették, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Ősvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kigyulladt az akácerdő ajnövényzete Hajdús Sámson külterületén, közölte a katasztrófa védelem. A lángok átterjedtek a fenyvesre és a méhkaptárok is égtek. A 11 hektáron égő tüzet a hivatásos és önkéntes tűzoltók 3 vízsugárral és más tűzoltóeszközökkel fékezték meg. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Látható az is, hogy az aktuális hőmérséklet elérje az adott napra vonatkozó melegrekordot.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Napközben 20-25 fok várható, hasonlóan kora nyári idő lesz a következő napokban is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Vörös Nándi, és ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jó esetben válaszolnak, ezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság kukac@ceglédrádió.hu-ra, de a Facebookon is írhatnak nekünk facebook.com/ceglédrádió. Nos, ezek az önök lehetőségei, nekem meg általában az a lehetőség, hogy felteszek egy kérdést, most ez egy kicsit, hogy mondjam, még megfogalmazás alatt álló kérdés lesz, de a lényege az, hogy mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek. Ez lehet olyan dolog, amit önről szólt, ez lehet olyan dolog, ami bármi másról szólt, lehet, hogy az a személy, aki ezt állítja magáról, saját magáról mondta. A lényeg az, hogy valótlanságnak tűnő dolgot állítanak valakik valakikről, és hát nagyon furcsa, hihetetlen dolgokat várunk, miket állítottak önnek, amit nem biztos, hogy elhitt, aztán lehet, hogy kiderült, hogy igaz volt, lehet, hogy nem derült ki soha, hogy igaz volt, de a lényeg, hogy mi volt az a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek. És arra gondoltam, hogy így a legelején megnézhetnénk, hogy miért is állítunk valótlanságokat. A valótlanságok, pletykák vagy hamis információk terjesztése másokról összetett pszichológiai és szociális jelenség, amelynek hátterében gyakran az elkövető saját bizonytalansága, érzelmi állapota vagy társadalmi céljai állnak. A legfontosabb okok, amiért valótlant állítunk másokról, bizonytalanság és szorongás kezelése. Amikor nem értjük a világot, vagy bizonytalannak érezzük a helyzetünket, a pletykák és a történetek kreálása segít érzelemmel megtölteni az űrt. A szorongóbb emberek hajlamosabbak pletykákat terjeszteni. Önbizalomhiány és önértékelés növelése. A másokról szóló negatív állítások, vagyis pletykák, gyakran arra szolgálnak, hogy az elkövető saját önbecsülését növelje azáltal, hogy valakit leértékel. Társadalmi kötődés és hatalom. A pletyka a csoporton belüli kötődés eszköze segít a belső körhöz tartozni. Ezzel szemben a hatalommal motivált egyének hajlamosak álhíreket terjeszteni a dominanciájuk erősítése érdekében, persze most kifejezetten a pletyka szintén beszélgetünk csak erről. Irítség és bosszú. Ha valaki fenyegetve érzi magát a sikerünk, önbizalmunk vagy kapcsolataink miatt, valótlanságokkal próbálhat meg aláásni minket. Unalom és figyelemfelkeltés. A drámai vagy szenzációs történetek megosztása gyors figyelmet és elismerést hoz a közösségi médiában vagy a baráti körben. Érzelemszelep, vagyis ventiláció. Az indulatos, negatív információk megosztása segít levezetni a felgyülemlett érzelmi feszültséget, illetve a biztos megérdemli érzése. A pletykálók néha úgy érzik, hogy a célpont megérdemli a negatív megemlítést, vagy hogy az állításuk később még igaznak is bizonyulhat. Összességében a valótlanságok terjesztése gyakran egy önvédelmi mechanizmus, amellyel az egyén megpróbálja kontrollálni a környezetét, növelni a saját társadalmi értékét, vagy kezelni a saját belső konfliktusait. Tehát összegezve, kedves hallgatók, semmilyen politika nincs ebben a kérdésben most. Arra vagyok kíváncsi, hogy mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha önnek mondtak. Lehet ez bármilyen jellegű, lehet, hogy önről mondták mások, de hogy a fülébe jutott, aztán, hogy igaz volt-e vagy nem, ez már nem számít. Miket mondtak önről? 0635-925-925-ös. Lássuk, miket küldenek a ceglédi hallgatók.
1: Ceglédi Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szájba karakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a far.

0: Ceglit hangja, mai kérdések, kedves hallgatók, mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önről? Bármilyen válasz jöhet a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra, meg azért ne bármilyen, csúnya szavak ne legyenek benne, kerüljük a politikát, de minden más azért nagyjából igen, ha mégis olyan lesz, akkor talán nem fogom beolvasni, de ezt majd úgy is érzi a kedves hallgató, hogy mit lehet leírni nekünk. Rólam általánosban terjesztették azt, hogy szünetben mindig megverem ugyanazt a lányt, írja nekünk Edina. Ezt addig hajtogatták az osztálytársaim, amíg egy tanítónő is látta az egészet. Még akkor is ezzel vádoltak, amikor a lány az udvaron volt, én pedig a teremben. Pár év után a lány, és aki engem vádolt, elmondta a tanároknak, hogy csak azért vádoltak meg ezzel, mert utáltak. Természetesen semmilyen következménye nem volt a történteknek, bármint hogy úgy értem, ezt már én teszem hozzá, hogy gondolom közben azért volt, tehát ezt végigélni nagyon kellemetlen lehetett, hogy tudod, hogy nem csináltál semmit, de mégis elmondták róla ezt a dolgot, és utólag nem lett következménye, amikor már kiderült, hogy ez igazából egy alaptalan vád volt. Hát igen, ez kellemetlen helyzet, és nehéz lehetett kezelni, de remélhetőleg túl vagytok rajta. Ádám írja nekünk, hogy a csaj, akivel kavartam, ezt mondta, igen, engem azért szeret mindenki, mert egy egyiptomi istennő reinkarnációja vagyok. Nem tudom, hogyha egy kávé mellett ülnénk, és ezzel fogadna valaki, akkor hogy is reagálnék? Minden esetre ez sem lehetett egyszerű, és tény, hogy hihetetlen dolog, mert ma olyan dolgokat várunk, ami hihetetlen volt, és mondták önnek, vagy önről, vagy hallotta. Minden esetre küldje el nekünk, ha volt ilyen, ahogy Ádám is tette. 2015-ben, amikor megismerkedtem Németországban a férjemmel, kérdezte, hogy hogyan fogunk tudni beszélni, ha visszamegyek Magyarországra. Mondtam neki, hogy sajnos levelet kell írjunk, mert nálunk nincs internet. Basszus, elhitte. Köszönjük Rékának, ezt akkor viszont te mondtad. És egyébként ezzel szoktunk találkozni szerintem egy pár országból, amikor ide látogatnak, meg vannak lepődve, hogy milyen fejlett az infrastruktúránk, vagy ilyesmi, és azt szokták hinni, hogy valami ilyen, nem is tudom, ilyen elhagyatott régies övezet, ahol még nincsen áram se bevezetve, meg ilyenek. Hallottam már ilyeneket is, meg hát olyan is volt, hogy azt sem tudták, hogy létezik Magyarország, ez pont az egyik kedves hallgatónk írta az egyik műsorhoz, hogy meg kellett neki magyarázni, és térképen megmutatni, hogy de ilyen van, hogy Magyarország, mert nem hitte azt sem, hogy létezik. Franciaországban dolgoztam egy hónapig, a munkáltató család minden nap megvendégelt minket ebéddel. Tudta, hogy Magyarországra jöttünk, majd az egyik déli eszmecserénk után hitetlenkedve kérdezte, hogy mi honnan is ismerjük a vajat? Ő nem is tudta, hogy a magyarok tudják, mi az. Oké, csá. Írta nekünk Levente. Hát igen, tudjuk, mi a vaj. Igen, tudjuk, mi a vaj, és sok minden mást is tudunk, de igen, ez nagyon fura, hogy ilyen kép alakult ki rólunk valamiért. Minden esetre biztos, hogy meglepő és hihetetlennek tűnt, amikor ezt hallotta a kedves hallgató. És hogyha önnek is volt olyan, ami meglepő és hihetetlen volt, amit önnek mondtak, akkor küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, én pedig jól beolvasom, hogyha rádióbarát az üzenet. Köszönöm szépen!
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? Kedves hallgatók, már is megyünk tovább méghozzá Viktória üzenetével. Egy oltás ellenes csávó azt ecsetelte nekem, hogy nem eszik húst, mert az állatokat oltják, és ha megesszük a húsukat, megváltozik a DNS-ünk. No igen, amúgy nem tudhatjuk biztosan, nem akarok egyik oldal sem helyezkedni, de hát mi van, ha mégis? Nem, a DNS nem tud megváltozni, és azt is azért annyi konteó van a mai világban, hogy nagyon könnyen elhisznek emberek dolgokat, ez például valószínűleg nincs így, minden esetre az biztos, hogy hihetetlen volt, amikor ezt mondták neked, és mi pontosan ilyen üzeneteket várunk. 15 évvel ezelőtt egy férfi azt mondta nekem, de teljesen komolyan, hogy te nem is vagy szőke lány, mert sokkal gondoskodóbb, normálisabb vagy, mint egy szőke. Nagyon meglepődtem, mert sohasem gondoltam volna, hogy a hajszínből nem csak a viccekben csinálnak point. Azt is hozzátette, hogy ha egyszer megházasodik, akkor egy barnahajú vidéki lányt választ majd. Én ugyan szőke voltam, és ráadásul budapesti. Igen, hát köszönjük Viviennek ezt az őszinte vallomást, hogy ő neki milyen a hajszíne. Ezek szerint valakinek még ez is fontos, az alapján hallhatott valamit, ami miatt azt gondolja, hogy ő csak barnákkal és vidéki lányokkal jöhet ki jól. Minden esetre nagyon furcsa, hogy még ma is van, aki gondolkodik erről az egészről. Volt egy csoporttársam az egyetemen, egy végtelenül bunkó és kötekedő hülye tyúk, aki azt mondta, hogy én amúgy nem látok rosszul, azért hordok szemüveget, mert rondának akarok tűnni. Na, hát ez teljesen logikus. Hát igazán kedves, ez az szó jutott eszembe, nyilván ironikusan, de a lényeg az, hogy én azt gondoltam gyerekkoromban, hogy az én szemüvegem, amikor megkaptam, azt kifejezetten csúnyává, tehát sokkal jobb képűnek gondoltam magam. Ma meg már egy csomóan mondják azt, hogy tök jól áll, és most már szívesebben hordok szemüveget, mint kontaktlencsét. Szóval ez nem... Én úgy éreztem, hogy csúnyá vagyok tőle, de hogy valaki direkt azért hordjon szemüveget, hogy rondának tűnjön, és azt állítjuk róla, hogy nem is rossz a szemed, én ezt nem értem. És miért akarna valaki rondának tűnni? Na mindegy, a hihetetlen dolgokat gyűjtjük ebben az adásban, és ez tényleg elég hihetetlen, amit önnek mondtak, mármint a kedves hallgatónak. Pontosan ilyeneket várunk, úgyhogy megyünk is tovább. Turista voltam New Yorkban egyedül, a metron beszélgetést kezdeményezett velem egy régi módi, elegáns, aktatáskás öreg úr. Nagyon kedvesen megpróbált bengyőzni, hogy kérdezzem csak meg az anyámat az igazi származásomról, mert ezzel a szőke haj kék szem kombóval nem lehetek földlakó, csak is nordik alien, ráadásul elég magas is vagyok, és nő. Végül, hogy békén hagyjon, tényleg írtam anyámnak, akkor még jobban belelendült, mert szerinte bizonyítottam a teóriáját, hogy idegen technológia birtokában vagyok, mert van internetem a föld alatt is. Az igen, Jászmin üzenetét kaptuk meg. Szóval, az ember fölül gyanútlanul a metróra New Yorkban, és elkezd beszélgetni vele egy úriember, aki jól szituáltnak tűnik, elegáns, és azt állítja, hogy ő földön kívüli, ezt azzal is bizonyítja, hogy a telefonjával ír az édesanyjának. Az édesanyjának nyilván egy másik dimenzióba ráadásul, vagy egy másik galaxisba ír, és van internete a föld alattiban. Hát igen, magadnak csináltad ezt a csapdát, kedves hallgató, kedves Jászmin, úgyhogy igen, ebbe belecsúsztál, de nekem is fura lett volna, hogyha egyszer csak semmiből valaki azt állítja, hogy földön kívüli vagyok. Ilyen és ehhez hasonló történeteket várunk. Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? 0635 925 925-ös.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 925 Cegléd Rádió.

0: volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? Ez a mai Ceglét hangja kérdésünk, és elég népszerűnek tűnik a téma, sok válaszunk van, lehet, hogy második adás is lesz ebből, de azért ne várjunk, küldjük el nyugodtan a válaszunkat, hogyha van ideillő, 0635-925-925-ös. Máris Zolival megyünk tovább, három sztorit is írt, egyetem, faipari kar, kollégium. Én nagy sztorizásokban azt a szót ejtettem el, hogy sublimált. Egy srác megszólal, légy szíves, ne használj ilyen szavakat, mert nem értem. Na, az igen. Aztán építészkar, első év. Én a tangensben nem bízom, a színuszt meg a koszinuszt jobban szeretem. Ez is jól hangzik amúgy. De talán ez a legfontosabb, a harmadik London, első hét. Este elkapott az utcán egy cigit találó fura nő, adtam neki, kérdezte, honnan jöttem. Mondom, Magyarország. És? Milyen érzés a kommunizmusban élni? Mondtam neki, hogy nem tudom, mert én már azután születtem. És most jöttem rá, kedves hallgatók, ezután az üzenet után, ahogy olvastam, hogy tulajdonképpen én, amikor a tanulmányaimat végeztem, mi nagyjából a rendszerváltásig már el se jutottunk, amikor suliban tanultuk, mert egyszerűen nem volt arra elég idő, hogy valamikor 56 környéken álltunk meg, és nem volt elég idő, hogy leadják a tananyagot a tanáraink, ezért érettségén nagyon izgultunk, hogy nehogy 56 utáni tételt húzzunk esetleg, mert abból nem voltunk túl felkészültek, le sem adták az anyagot. Na most, hogyha más országokban is esetleg elcsúszik az oktatás, vagy nem tudnak annyira kitérni Magyarországra, akkor simán lehet az, hogy megtanulják, hogy az 50-es, 60-as években kommunizmus van a Magyarországon, és akkor itt véget ér a tanulmányuk, azt már nem tudják, hogy esetleg frissült, mert nem volt az érdeklődési körükben, nem figyeltek annyira a közéletre, nem tudom, de minden esetre simán lehet, hogy valakiknél így beragadt még, hogy Magyarország le van maradva, vagy ilyesmi, pont a tanulmányaik miatt, és akkor ezért gondolhatják, hogy nincsen vaj nálunk, vagy hogy még kommunizmus van. Minden esetre ezt nem tudom, érdekes, hogy így vélekednek rólunk mások, de ez már többször visszatérő volt már csak ebben a műsorban is, úgyhogy minden esetre elgondolkodtató. Tiniként anyummal vártuk a buszt a Blahán, amikor egy külföldi fekete srác angolul elkezdett kérdezgetni, ismerkedni. Azt hittem, csak jó pofa, vagy segítség kell neki, tudtam angolul, szóval csevegtünk, majd kérdezte, hogy honnan való vagyok. Mondtam értetlenül, hogy magyar vagyok. Szinte megsértődött, hogy én nem lehetek magyar, mert nem nézek ki magyarnak, bármit is jelentsen ez. Amikor kávézóban dolgoztam rá pár évre, egy kicsit lütyő amerikai törzs vendégünk kérdezte, hogy melyik államból való vagyok. Vele is közöltem a szomorú tényt, hogy magyar vagyok, azt hitte viccelek, unszolt, hogy de mondjam már meg. Mondtam, hogy de én nem viccelek, na ő aztán tényleg bepipult, mert bemesélte magának, hogy csak bunkó vagyok, és nem akarom megmondani. Ez ugyanaz, amire az előbb reflektáltunk, hogy hát nem tudjuk, hogy miért van ilyen megítélés a külföldről érkezőknek, valószínűleg kevés az ismeretük magára az országról, meg hogy hogy élünk itt, meg ilyesmi, de minden esetre fura. És még van egy ide kötődő üzenet. Nekem van egy kínai ismerősöm, már 10 plusz éve él Magyarországon, de az elején nem hitte el az egyik barátommal, hogy magyarul beszélek, mert szerinte más volt, mint ahogy másokkal beszélek. Nem lehet meggyőzni az ellenkezőjéről. Na ez is nagyon jó a röghözkötés, amikor valamiért azt gondolják, hogy pedig nagyon érdekes és változatos, nehéz nyelvünk van, de hogy annyiféleképpen hangzik, hogy simán hihetik azt, hogy más nyelven beszélünk. Van egy érdekes alkalmazás vagy videó, nem is tudom már, ami megmutatja azt, hogy mikor mások hallják a mi nyelvünket, az hogy is hangzik. Tehát sokféle duplamással hangzót, ezeket a hosszú magánhangzókat, ú, ü, ő, ezeket teszik bele ebbe a nyelvezetbe, nem értelmes szavakat hallunk, de úgy áll össze, mint a magyar nyelv, olyan szóhosszúságokkal, olyan hangsúlyokkal, és tényleg nagyon érdekes, hogy hangzik másoknak a magyar nyelv, ha nem értik a szöveget, ha nem értik a beszédet szó szerint. Minden esetre most elkalandoztam, kedves hallgatók, ugyanezzel a témával folytatjuk a második órában, mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek.
1: Információ első kézből, Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kellemes koranyári idő lesz, a déli vanoni papokhoz szólt 14. Leó pápa. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Videóhívással szólt dél-libanoni papokhoz 14. Leó pápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre. A katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonsága közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. Hozzátették, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Ősvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Napközben 20-25 fok várható, hasonlóan kora nyári idő lesz a következő napokban is.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, a műsor, amelyben tudják, én kérdezek, önök válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon vagy e-mailen a kívánság@cegledradio.hu-n. Mi volt a leghihetetlenebb dolog tehát, amit valaha mondtak önnek? És már jönnek is a válaszok, mert úgy néz ki, hogy sok üzenetünk lesz ezzel a témával kapcsolatban. Nekem volt egy félig mongol barátnőm, aki amúgy már itt született Magyarországon, tehát az állampolgársága is, meg az anyanyelve is magyar volt. De bárhová mentünk együtt Budapesten, akkor rendszeresen angolul szólítottak meg minket, mert a hatására már engem sem néztek magyarnak, szóval ilyen is van. Máté küldte el ezt nekünk, igen, hát ott volt melletted, kicsit más a külseje, úgyhogy miért is lennél te magyar, miközben mindenketten azok voltatok. Ez is egy érdekes dolog, igen. Egyetemista voltam, és egy erős buli másnapján az egyik téren töltöttem egy cigit napszemüvegben, borús időben, találkoztam volt osztálytársammal, de hát ugye nagyon másnapos voltam, és elég lassan meg szenvedve válaszolgattam. Aztán az osztálytalálkozón kérdezett rá az osztályfőnököm, hogy a probléma megoldódott-e. Kiderült, hogy a srác utána nagyon sok embernek azt mondta, hogy fényes nappal drogozom, azóta pedig már inni sem iszom, nemhogy nem cigizek. Hát igen, ez is ennyi elég egy félreértéshez, és ráadásul ezek szerint, ha jól értem, természetesen nem füves cigit szívtál, csak egy sima cigit töltöttél meg, mert az emberek szokták tölteni a cigijüket. Napszemüveg volt rajtad, és furán válaszoltál, úgyhogy elindult a pletyka, akár ennyi is elég ahhoz, hogy az embert rossz hírbe hozzák. A fülem hallatára történt, amerikai mérnök kolléga eljött szakérteni kis hazánkba. Étteremben ülünk, beszélgetünk, egy szomszéd aztán ülő fickó odalép, megszólítja, hogy I hear you are from Texas, my friend. Mire a kolléga válaszol, I am not your friend, asshole. Égett a pofám a paraszt miatt. Hogy pontosan mi volt a fordítás, azt nem mondom el, mert az konkrét szavakat nem, de hogy az volt a lényeg, hogy odalép egy frickó, aki mondta, hogy Texasba jöttél, barátom, és a válasz az volt röviden, hogy nem vagyok a barátod. Hát ez igen, csak furcsa viselkedés, mikor ez tök jó dolog. Én is, amikor Amerikában voltunk és találkoztunk magyarokkal a Liberty Islanden, a szabadságszobor mellett, az annyira jó érzés volt, hogy magyar szót hallunk, és egyből összepacsisztunk, és ők is nagyon örültek. Szóval ez tényleg ilyen, hogy Magyarországon összefutni egy másik amerikaival, és akkor ezt ilyen furán kezelni, tényleg kicsit bunkóság. Egy városban pár hónapot laktam, de az is a Covid alatt. Miután eljöttem onnan, az ment, hogy két férfival voltam egyszerre. A legkeményebb, hogy mind a kettő ezt állítja, persze nem történt meg, de annyira hihetetlen volt visszahallani, hogy mennyire kiállnak a kamu infok mellett, de ha nekik ettől jobb, akkor egészségükre, írta nekünk Sári. Valószínűleg tetszettél nekik, és mivel ennél többet nem kaphattak, így csináltak maguknak egy történetet, amiben, hát, hogy mondjam, ők kicsit fényesebbnek tűnnek, ha lehet így fogalmazni. Egyik kollégám full komolyan mesélte, hogy volt neki régen egy Hyundai, ami olyan jól ment, hogy ő már leparkolt, behúzta a kéziféket, és a sebességmérő órán a mutató csak azután ment le nullára. Igen, hát figyelj, lehet, hogy az volt, hogy még ilyen felhúzós óra lehetett, és akkor ez lassan kerül ilyen nyugalmi pontra. Nem tudom, biztos, hogy nagyon fura, nem tudom, miért kell ilyet állítani. Itt van még egy érdekesség, ez azért elgondolkodtató, és aztán el is megyünk zenélni. Ezt egyébként bátran, és nagyon köszönjük, hogy ilyen őszintén, Dominik írja nekünk. Turetes vagyok, nem egy ember mondta már, hogy démon szállt meg. Na hát igen, hogyha ők nem tudják, akkor csak azt látják, hogy a Tourette szindrómád miatt néha olyan dolgokat mondasz ki öntudatlanul, vagy hát pontosabban nem szándékosan, amik azért furcsák lehetnek egy buszon, vagy egy téren, vagy bárhol, és ez jön le nekik, hogy démon szállt meg, ahelyett, hogy kérdeznének. Tanulságos. Kedves hallgatók, ha volt olyan hihetetlen dolog, amit önnek mondtak, vagy önről mondtak, küldje el nekünk, hamarosan néhány zene után folytatódik a Ceglét hangja. Ceglét

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és a kérdésünk nem más, mint hogy mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek. Először foglalkozunk ezzel a témával, de biztosan nem utoljára, mert úgy néz ki, hogy népszerű és sok válasz érkezik, úgyhogy több adást is meg fog élni ez a téma, de abban már más válaszok lesznek, úgyhogy menjünk azokkal, amik eddig érkeztek. Lehet nem nagy dolog, de 17 évesen álltam a zebránál, világomat nem tudva egy téli napon. Hideg volt, összehúztam magamon a kabátot, és annyit hallok, hogy egy közmunkás 5 méter távolságra tőlem üvölt nekem valamit. Nem értettem, majd elkezdett mutogatni a hasára, és kérdezte, hogy terhes vagyok-e. Azt hittem, megfejlem az oszlopot mellettem, mikor ezt meghallottam. Nem vagyok, csak vastag alkat egy kicsit egyébként. Hát igen, ez is nagyon kellemetlen, nem is értem, hogy miért kell utcán ilyeneket csinálni, mármint, hogy egy munkásnak sem, meg bárki másnak sem. Miért fontos ez egyáltalán az ő élete szempontjából, hogy ki terhes és ki nem? Jó, mindegy. Laborgyakorlaton az egyik csoporttársam valami vegyszert keresett a polcon, amikor megtalálta, odafordult hozzám, és azt mondta, szerintem, ha megölnéd a férjedet, senki sem gyanakodna rád. Én meg csak néztem, hogy mi van, hogy jön ez most ide, és a válasz az volt, hogy hát mert olyan ártatlan arcod van. Aha, hogyha valakinek ártatlan az arca, akkor ilyet kell neki mondani. Egyébként nekem is volt egy érdekes szitom egy barátommal, elmesélem, de csak azért, hogy a kedves hallgatók, jobban megismerjék a baráti körömet. Pont itt voltunk fönn a rádióban, még akkor ment a Before Party című műsor, és az akkori barátnőm is feljött velünk, ők addig kint beszélgettek a konyhában, mi meg Tóth Ádámmal, ugye az unokatesommal, akivel együtt vezettük a műsort. A lényeg az, hogy beszélgettek odakint, és hogy mennyire mély a mi barátságunk, az én egyik cimborám azt találta mondani az akkori barátnőmnek, hogy ha Nándi téged esetleg megölne, akkor nem azt kérdeznénk, hogy miért tette, hanem hogy vigyünk-e ásót. Ezzel próbáltam megmutatni azt, hogy mi milyen barátságban vagyunk, hát nagyon szerencsétlen példa volt, ugyanis a kis hölgy azért elsírta magát emiatt, hogy miért történne ilyen egyáltalán, hogy lehet ilyet fölhozni, szóval igen, ez mellé tud menni, kedves hallgatók, hogy csak óvatosan a fogalmazással, nem kell olyat állítani, hogy megölnéd a férjedet, akkor senki sem gyanakodod rád, mert ártatlan az arcod. Nem, valahogy nem illik bele. Lehet, hogy kedveskedni akart, aki ezt mondta, sőt az én barátom is kedves akart lenni, csak nem úgy sikerült. Az előző terhes kérdéshez van egy kapcsolódó üzenet, mármint egy hasonló témában írt valaki. Engem folyamatosan terhesnek néznek. Kérdezte már együttérző arccal egy néne, hogy sok van még hátra? Mire szenvedőn válaszoltam neki, hogy még nagyon sok. Amikor átadják a helyüket a buszon az emberek, mindig megköszönöm és örömmel leülök, plot twist, nem csak, hogy nem vagyok terhes, de még ráadásul gyerekmentes is vagyok. Köszönjük szépen ezt a választ is, és csak egy idézőjeles, de név nélküli üzenet érkezett, ennyi áll benne, adj már cigit, buszjegyre kell. Igen, az ember azt hinné, hogy tulajdonképpen egy olyan poén, amit mi találtunk ki, és közben tényleg volt már olyan kéregető, aki ezt mondta, vagy hogy van pénz lóvéra, ez is olyasmi egy kicsit, de a lényeg az, kedves hallgatók, hogy igen, hogyha ezt hallja valakitől, azt is hihetetlennek éli meg az ember, és hogyha voltak még hihetetlen dolgok, amiket mondtak önnek vagy önről, akkor azt küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra vagy e-mailben a kívánság kukac ceglidradio.hu-ra, hamarosan folytatjuk.
1: Következzen egy friss

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Folytatódik a koranyári idő. A déli banoni papokhoz szólt 14. leópába. Kigyulladt az akácerdő ajnövényzete Hajdús Sámson külterületén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Videóhívással szólt dél-libanoni papokhoz 14. Leó pápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre, a katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonsága közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. Hozzátették, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Ősvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kigyulladt az akácerdő ajnövényzete Hajdús Sámson külterületén, közölte a katasztrófa védelem. A lángok átterjedtek a fenyvesre és a méhkaptárok is égtek. A 11 hektáron égő tüzet a hivatásos és önkéntes tűzoltók három vízsugárral és más tűzoltóeszközökkel fékezték meg. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Látható az is, hogy az aktuális hőmérséklet elérje az adott napra vonatkozó melegrekordot.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Napközben 20-25 fok várható, hasonlóan koranyári idő lesz a következő napokban is.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és Vivian hosszú e-mailjével megyünk tovább. Engem a mai napig kiráz a hideg ettől a sztoritól. A tanulmányaim alatt ellátogattunk a Váci pszichiátriára. Egy látszólag beteg lány odajött hozzám, hogy belelát a lelkembe és az életembe, és elmondhatja, mit lát. Ott állt mellettem az akkori tanárom is, aki lesokkolódott, majd mondtam neki, hogy persze mondja. Az akkori párom nevét, születési dátumát, foglalkozását, az anyja nevét is elmondta, hogy elváltak a szülei, ő pedig 38 évesen fog meghalni. Rólam azt mondta, hogy méhnyakrákban halok meg, nekem is szintén elmondta a születési dátumomat napra pontosan, hogy soha nem fogok tudni gyereket szülni, elmondta akkor, hogy látja, hogy nincs jogsim, de nagyon szeretnék, ezt mind úgy, hogy esélye sem volt arra, hogy ismerjen, hiszen több mint 300 kilométerről mentünk oda, mégis nagyon személyes dolgokat tudott rólunk. Ez azért tényleg ijesztő. Azt azért leírhattad volna, hogy most jól vagy-e, vagy mi a helyzet, vagy hogy bármi más igaznak tűnt-e abban, ami történt, de hogyha már tényleg neveket, meg születési dátumokat mond, vagy elvált szülőkről beszél, ami aztán be is jöhet, de hát ilyen pontosan tippelni azért nagyon nehéz. Szóval ez nagyon furcsa jelenség, és tényleg nagyon hihetetlennek tűnik, hogy valaki ezt így megteszi, odalép hozzád, és ilyenekkel áll elő. Pontosan ilyen sztorikat vártunk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, de remélem, hogy mindenki jól van, és ti is jól vagytok. Anyósom mondta 53 évesen egy kávé mellett, mikor én az unokáját vártam, hogy most, hogy így látja, hogy én terhes vagyok, ő is gondolkodik, hogy szüle még egy tesót a férjemnek, hogy legyen valaki-e, ha majd ő és az apósom meghalnak. Az szintén komoly, hát ez azért szíven tudja ütni az embert. Van egy üzenetünk, amit név nélkül kaptunk, remélem nem a műsornak vagy nekem szól, parasztnak születni nem szégyen, de parasztul viselkedni igen. Én ezt próbálom úgy értelmezni, hogy ezt egy kedves hallgatónknak mondták, és elküldte nekünk, mint hihetetlen dolog, amit valaha mondtak önről vagy önnek. Minden esetre köszönjük szépen, és amúgy nagy tanulság. Két hete kirúgtak, mert negatív volt a hangulatom pár meetingen, a magánéletemben vannak problémáim, de a negativitásom annyiban kimerült, hogy nem mosolyogtam, meg tapsoltam a főnök legjobb esetben is közepes ötleteihez. Sajnáljuk, hogy ez így van, és biztos, hogy rendeződik majd az élethelyzeted, de azt pontosan nem találtam meg az üzenetből, hogy mi az a hihetetlen dolog, amit mondtak neked, bár lehet, hogy erre utalsz, hogy azért egy taps meg egy mosoly hiánya miatt kirúgni valakit, az azért eléggé hihetetlen, nem szép dolog. Még egy üzenet, kedves hallgatók, rólam gimiben kezdték el terjeszteni, hogy imádok graffitivel rongálni mindent, ami felület, táskaellenőrzés, mindenhova vamzerok, stb. Nem volt nálam semmi. Utána kiagyalta valami diák, hogy én valami diller bagázs egyik tagja vagyok, mert állandóan vihogtam, ami ebben a gimnáziumban szentségtörés, egyházi gimi volt egyébként, nyilván cuccozok. Ez elfajult egy házkutatássá, amit kudarc zárt, engem meg megjutalmaztak egy igazgatói intővel, az amúgy érdekelne, hogy ez mégis kinek volt az agyszüleménye, írja nekünk Kristóf. És hát köszönjük, ez is nagyon furcsa, igen, mikor valamilyen félreértésekből, vagy rossz szándékból, ilyen szintén megy el egy dolog. Kedves hallgatók, még egy

0: Ez már a Ceglét hangja legvége, kedves hallgatók, az utolsó blokkal érkezem vissza. A mai kérdésünk az volt, hogy mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek. Mindenféle történetet kaptunk, és akinek a története nem fér bele, az se aggódjon, hamarosan majd lesz folytatás, és akkor biztosan bele fog férni. Jöjjön egy hosszú e-mail így a végére. Bele is kezdek. A céges vonalról eszembe jutott pár. Az egyik legdurvább. Román projekten beszélgettünk helyi alvállalkozó mérnök cég embereivel. Mentek az ilyen-olyan kiküldetési sztorik. Én elmeséltem egy előző cégbeli kollégáim esetét, mikor Venezuelában elrabolták, kirabolták őket. Reptére megérkezvén kis tábla várta őket, két úriember, ők azt hitték, a vevő szerzett nekik fuvart. Beültették őket egy mikrobuszba és elvitték valahova a dzsungel mélyére, ahol kisbusz megállt, géppisztolyok előkerültek, kiparancsolták őket a buszból, és elvették mindenüket, majd ott hagyták őket. Szerencsére bajuk nem lett, találtak segítséget, megkerültek. Na erre a sztorira válaszul, a románok meséltek egy hasonlót két kollégájukról, egy fiatal, meg egy idősebb mérnökről, akik valahol a Kongóba mentek el egy olajvezeték projektre, ahol a tervezett nyomvonal valamiféle törzsi területen haladt. Ezért mindig valami zsoldos katonai kísérettel utaztattak egy-egy szakaszt bejárni, néha gyalog, amikor nem voltak autónak használható utak. Egy ilyen utazásnál vagy 10 katona velük volt, akik egyszer megálltak, kiáltoztak valamit, majd szétszélettek az erdőben, ott hagyva a műszaki személyzetet. A következő percben rajtuk ütött egy nagyobb csapat, állig felfegyverkezett fekete, elkaptak és megkötöztek mindenkit, és elvitték őket valami faluba a dzsungel mélyén. Két nap múlva szabadították ki őket, a katonák erősítést hoztak és utánuk mentek, és hatalmas tűzharcban mindenkit megöltek a törzsből, férfiakat, nőket, gyerekeket, lemészárolták az egész falut. Mindketten túlélték, de ki is szálltak a melóból, az öreg vissza is vonult örökre. Hogy igaz-e a sztori, azt nem tudom, de annak hangzott, ahogy mesélték. Az szintén nagyon komoly, és hát igen, na, ilyenre voltunk kíváncsi a kedves hallgatók ezzel az adással, ki milyen történetet hallott, nem feltétlenül saját magáról, vagy más ismerősről, de hogy milyen hihetetlen dolgok történhetnek a világban, és talán soha nem fog kiderülni, hogy ezek nagy része igaz volt-e, vagy nem volt igaz. Minden esetre egy érdekes műsor kerekedett belőle, és köszönöm szépen a válaszaikat. Mondom, senki ne izguljon, aki esetleg nem fér bele, valamikor hamarosan folytatódik még ez a téma, de holnap egy teljesen másik témával jelentkezik a Ceglét hangja, és vele együtt Vörös Nándi, aki most megköszöni megtisztelő figyelmüket. További szép estét, jó rádiózást, a viszonthallásra!
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével!

0: Friss, vidám, habkönnyű, sötvítő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, nem mellesleg a jó reggelt szeglét hamarosan indul, már is mutatom, hogy melyik felvétellel. Ezzel az újdonsággal nyitom, tehát a következő 60 percet tartsanak vele. Még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Cegléd rádióban.
3: Magyarország visszaadta az ukrán bank lefoglalt pénzét. Gyerekek táborosztatására gyűjt a katolikus Karitas. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsatbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. A kijevi külképviseletek lehetséges evakuálására figyelmeztetett Moszkva. Az orosz külügyi szóvivő videónyilatkozatában megerősítette, ha Ukrajna megpróbálja meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését, akkor Oroszország ellencsapást mér az ukrán fővárosra. Egy ritka andoki vírustörzset azonosítottak a zöldfoki szigeteknél veszteglő óceánjáró két utasának a szervezetében. Az Argentinából kifutott holland hajóutasai közül eddig hárman haltak meg és többen megbetegedtek, közülük többen már kórházban vannak. A fertőzés miatt a hajót nem fogadták a zöldfoki köztársaságban, délután viszont a spanyol kormány engedélyezte, hogy Tenerifén kikössön, bár a helyiek tiltakoznak ez ellen. Idehaza közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi időszak. A szerdai középszintű történelem vizsgán ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdések és a népszerű esszé témák kifejezetten vizsgázó baráttá tették az írásbelit. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a katolikus Karitas. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a karitas.hu oldalon is lehet segíteni.
2: Az időjárásról.
3: Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat záporzivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Május 7-e csütörtök van, természetesen kicsit később ezzel a nappal is foglalkozok, no meg jönnek itt a jó reggelt Szegléddel a megszokott reggeli rovatok, fontos, hasznos infók, programajánló, lapszemle, elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, 9 óra után pedig jön majd egy érdekes beszélgetés, így áll össze a reggeli műszak. Tartsanak velem!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le is felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzással két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton a Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autócsomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamionstopp május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
0: Cegléd Rádió.
2: If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a Jó reggel Ceglédben. Most azonnal, rögtön jönnek a legfrissebb információk, utána persze visszatérek majd a kiváló dalokkal. Tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Magyarország visszaadta az ukrán bank lefoglalt pénzét. Gyerekek táborosztatására gyűjt a katolikus Caritas. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsatbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszky a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. A kijevi külképviseletek lehetséges evakuálására figyelmeztetett Moszkva. Az orosz külügyi szóvivő videónyilatkozatában megerősítette, ha Ukrajna megpróbálja meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését, akkor Oroszország ellencsapást mér az ukrán fővárosra. Egy ritka andoki vírustörzset azonosítottak a zöldfoki szigeteknél veszteglő óceánjáró két utasának a szervezetében. Az Argentinából kifutott holland hajóutasai közül eddig hárman haltak meg és többen megbetegedtek, közülük többen már kórházban vannak. A fertőzés miatt a hajót nem fogadták a zöldfoki köztársaságban, délután viszont a spanyol kormány engedélyezte, hogy Tenerifén kikössön, bár a helyiek tiltakoznak ez ellen. Idehaza közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi időszak. A szerdai középszintű történelem vizsgán ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdések és a népszerű esszé témák kifejezetten vizsgázó baráttá tették az írásbelit. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Caritas. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a caritas.hu oldalon is lehet segíteni.
1: Az időjárásról.
2: Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat záporzivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, így lesz az egyébként este 6 óráig kisebb-nagyobb megszakításokkal. A lényeg, hogy most folytatódik a jó reggelt szegnét, egyrészt dalokkal, másrészt programajánlóval, és szólok majd az időjárásról is. Tartsanak velem!
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellük vagy Szirének című 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Az 5. rész következik, a téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják, közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án. Szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösség eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozása támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak.

folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap, tehát péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből legfeljebb nyugaton, észak-nyugaton élénkülhet meg az északira, észak-nyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, reggel délkeleten eshet kevés eső, majd napközben az ország nagy részén nem várható csapadék, de helyenként kialakulhatnak záporok, egy-egy zivatar, több helyen élénklökések kísérhetik az észak-keleti szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Vasárnap sok napsütés ígérkezik, a kevés gomoly felhőből egy-egy zápor és zivatar alakulhat ki, délire fordul a szél, nyugaton és a Bakonyban, valamint a Vértesben élénk, néhol erős lehet. Az enyhe hajnal után délután 23-28 fokig melegszik a levegő.

0: kívánok velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
5: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
8: Kia. Movement that inspires.
5: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolat tiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
9: Magyarország visszaadta az ukrán bank lefoglalt pénzét. Különleges kiállításnak ad otthont a Margit szigeti holdudvar. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsatbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. A kijevi külképviseletek lehetséges evakuálására figyelmeztetett Moszkva. Az orosz külügyi szóvivő videónyilatkozatában megerősítette, ha Ukrajna megpróbálja meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését, akkor Oroszország ellencsapást mér az ukrán fővárosra. Oroszországból indított drónok csapottak be Lettországban. A lett hadsereg közlése szerint a pilóta nélküli eszközök hajnalban lépték át a légteret. Az egyik drón az orosz határ közelében fekvő Rezekne egyik olajtározó létesítményébe csapódott. A helyszínre katonai, rendőrségi és tűzoltó egységek vonultak ki. A hatóságok vizsgálják az incidens körülményeit. Idehaza közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon. Az oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamosenergia hálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplálhat a hálózatba. Teljes feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. A 12,5 milliárd forintos fejlesztés várható a jövő nyárra készül el 5 milliárd forintos uniós támogatással. Sporttörténeti kiállítás nyílt a Margit-szigeti Holdudvarban. A tárlat bemutatja a Margit-sziget kulturális és sporttörténetét az első sportklubok megalapításától napjainkig. A látogatók emellett megtudhatják, miből áll egy muzeológus munkája, és mit jelent a gyakorlatban a műtárgy kezelés.
10: Az időjárásról.
9: Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
10: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Remélem velem tartanak a jó reggelt szeglédett dalokkal. Folytatjuk meg persze a lapszemlével, mindjárt ezzel a rovattal térek vissza. Hallgassanak rám!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is Lapszemlével folytatjuk itt a 92-től egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. Hatalmas lendülettel robbant be a köztudatba a fiatal énekesnő saját ruhamárkája, ami az első perctől kezdve lázban tartotta a rajongókat. Sokan azonban attól tartanak, hogy Tóth Andi végleg hátat fordít a divatvilágnak, hiszen a webshop környékén hónapok óta semmi mozgás nem tapasztalható. Tóth Andi az ország egyik legmegosztóbb, mégis legtehetségesebb énekesnője. 2023-on döntött úgy, hogy a zenei karrierjét félretéve a divatvilágban próbál szerencsét. Megszületett a Back Off, egy dögös, lázadó stílus képviselő márka, amely eleinte rekordidő alatt fogyott el a polcokról. A webshop pörgött, az énekesnő pedig egy saját parfümmel is megkoronázta a portfóliót, ám 2025. októberében hirtelen megállt az élet az oldalon. A Back Off indulásakor mindenki azt hitte, Andi megtalálta az igazi szenvedélyét. A ruhák tükrözték a személyiségét, vadok, egyediek és megalkuvás nem ismerőek voltak. A közösségi médiát elárasztották a promóciós fotók, a rajongók pedig tízezrével követték az oldalát. Azonban egy 2025-ös októberi bejegyzés óta az üres ígéretek birodalmává vált a márka Instagram oldala. Sehol egy új kollekció, sehol egy bejelentés, csak a kínzó némaság. A szakmabeliek pedig már suttognak, hisz a bulvár világban nem ritka, hogy egy celeb márkája túl gyorsan megszűnik létezni. Vajon Andi is beleesett abba a hibába, hogy túl nagyot akar támadni? Lehetséges, hogy a háttérben nem is üzleti bukás, hanem egy tudatos döntés áll. Bocsánat, ez kérdés volt. Andi íres arról, hogyha valamit nem érez már magáénak 100%-ig, azt azonnal elengedi. Emlékezzünk csak vissza, hogyan hagyta ott az éneklést. Lehet, hogy a Back Off is erre a sorsra jutott? A színfalak mögött talán egyre több volt a surlódás a beszállítókkal, vagy lehet, hogy a gyártási költségek szálltak el, ami egy ilyen kis szériás márkánál bizony végzetes lehet. Az énekesnő közösségi oldalai mostanában inkább a magánéletéről szólnak, a divatvonal teljesen kikapott a feedjéből. Ez pedig egyértelmű jel a marketingesek szerint. Ha egy alapító nem beszél a termékről, az a márka halálát jelenti. Bár a ruhák körül teljes a bizonytalanság, van egy valami, ami még emlékeztet minket a Back Off tündöklésére, ez pedig nem más, mint Andi saját illata. Érdekes ellentmondás, amiközben az új kollekciónak, vagy kollekcióknak se íre se hanva, a parfüm a mai napig kapható és elérhető a rajongók számára. Ez a termék túlélte a közösségi média halálát is, és úgy tűnik, ez az egyetlen lába a vállalkozásnak, ami még nem rogyott össze. Lehet, hogy a parfümgyártás gördülékenyebb folyamat, mint a folyamatosan megújuló divatvilága. A rajongók most abban reménykednek, hogy Andi csak egy nagyobb visszatérést készít elő, és a parfüm sikere erőt ad neki a folytatáshoz. De ha valóban leúszta a rolót a textiliparban, az a magyar celebvilág egyik leggyorsabb bukása is lehet. Na hát miről van szó pontosan? Talán ez is kiderül hamarosan. A borsonline.hu Tóth Andival is foglalkozik.
0: Jó reggelt, Ceglék!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél. A finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd, Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: Kedves hallgató, már is folytatjuk a lapszemlét, mégpedig a nemzetisport.hu oldallal. Dembélé gyors gólja eldöntötte. Úgy zajlott a müncheni BL elődöntős visszavágó, ahogyan azt Párizsban megálmodták. Harry Kane hiába egyenlített a végén. Május 30-án Budapesten a címvédő Paris Saint-Germain lesz az Arsenal ellenfele. BL tudósítás és visszapillantó két oldalon, az újságformátumban és természetesen a nemzetisport.hu oldalon. Bölöni László szerint millióknak szereztek örömöt Romániában, mármint 40 éve, amikor begdöntőben a Steaua megverte a Barszát, bár a 102-szeres román válogatott legenda szerint a kapus kezét azon a Sevilla estén az Isten fogta, Vajda György interjúját olvashatják erről. Ez a méreg 7 méteresekkel csúszott le a Final Four-ról a Veszprém, természetesen kézilabdáról van szó. A BL favorit német Füchse Berlin vendégeként a hazai egygólos siker után egy gólos vereség lett a vége, de a szétlövésben a hazaiak voltak a szerencsésebbek, és ma jön a Szeged lényegesen kisebb esélyekkel, címlap sztori két oldalon, az újságban és a portálon is. Betlen Dávid azért kell 4 óra 40 perckor, hogy a világ legjobbja legyen. Olimpiai bronzérmes világkupa győztes nyílt vízi úszón Kovács Erikának az elmúlt hetek sikerei után beszélt arról, hogy így kerek a világ a válogatottal, a Fradival és Szokolai László edzővel, akivel Veszprémben tud készülni. És még Gyokics Zsejko interjú a pécsi kosaras arany után, a sérülések után visszatérő Kovács Zsófia már kétszeres tornász, Józsi György szerint a bajnokságot és a Magyar Kupát is a Ferencváros nyeri meg. Ezekkel a témákkal is foglalkozik természetesen a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.

0: Kedves hallgatók, a jó reggelt, Szeglédet! Most reklámokkal folytatjuk, utána pedig természetesen jönnek a friss információk, majd a dalok. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel, készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje Vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje Vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
5: Magyarország visszaadta az ukrán bank lefoglalt pénzét. Különleges kiállításnak ad otthont a Margit szigeti holdudvar. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oszcsatbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. A kijevi külképviseletek lehetséges evakuálására figyelmeztetett Moszkva. Az orosz külügyi szóvivő videónyilatkozatában megerősítette, ha Ukrajna megpróbálja meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését, akkor Oroszország ellencsapást mér az ukrán fővárosra. Oroszországból indított drónok csapottak be Lettországban. A lett hadsereg közlése szerint a pilóta nélküli eszközök hajnalban lépték át a légteret. Az egyik drón az orosz határ közelében fekvő Rezekne egyik olajtározó létesítményébe csapódott. A helyszínre katonai, rendőrségi és tűzoltó egységek vonultak ki. A hatóságok vizsgálják az incidens körülményeit. Idehaza közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon. Az oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamos energiahálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplálhat a hálózatba. Teljes feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. A 12,5 milliárd forintos fejlesztés várható a jövő nyárra készül el 5 milliárd forintos uniós támogatással. Sporttörténeti kiállítás nyílt a Margit-szigeti holdudvarban. A tárlat bemutatja a Margit-sziget kulturális és sporttörténetét az első sportklubok megalapításától napjainkig. A látogatók emellett megtudhatják, miből áll egy muzeológus munkája, és mit jelent a gyakorlatban a műtárgy kezelés.
2: Az időjárásról.
5: Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat záporzivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
2: Ébredj! ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről.
3: Lendületes, változatos zenék,
2: hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Folytatjuk dalokkal, jön majd Rihanna, itt lesz velünk Nagy Bogi és Dess közöse, én is itt leszek, énekelni nem fogok, de két nagyszerű programot mindenképpen ajánlok, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: juthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen: cetkalapitvany@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld szegli családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Ceglét családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a Fiatal Alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli összművészeti hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a 3 nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során 2 fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a Ceglédi Táncegyüttes és a Roksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfai sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő Cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor, ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között Roksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
1: Következzen egy friss dal!

0: folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárás illeti. Holnap, tehát péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből legfeljebb nyugaton, észak-nyugaton élénkülhet meg az északira, észak-nyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, reggel délkeleten eshet kevés eső, majd napközben az ország nagy részén nem várható csapadék, de helyenként kialakulhatnak záporok, egy-egy zivatar, több helyen élénklökések kísérhetik az észak-keleti szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Vasárnap sok napsütés ígérkezik, a kevés gomoly felhőből egy-egy zápor és zivatar alakulhat ki, délire fordul a szél, nyugaton és a Bakonyban, valamint a Vértesben élénk, néhol erős lehet. Az enyhe hajnal után délután 23-28 fokig melegszik a levegő.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak harmadik 60 perce. Ed Sheeran énekel majd nekünk itt a 92-tön, a hírek után azonnal. Tartsanak velem a folytatásban is, jó rádiószást kívánok!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
7: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagyzenekaros koncertje a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
4: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Magyarország visszaadta az ukrán bank lefoglalt pénzét. Energiatároló telep épül Oroszlányban. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsatbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Oroszországból indított drónok csapottak be Lettországban. A lett hadsereg közlése szerint a pilóta nélküli eszközök hajnalban lépték át a légteret. Az egyik drón az orosz határ közelében fekvő Rezekne egyik olajtározó létesítményébe csapódott. A helyszínre katonai, rendőrségi és tűzoltó egységek vonultak ki. A hatóságok vizsgálják az incidens körülményeit. Irán várhatóan ma adja át válaszát a közvetítőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra, írja a CNN helyi forrásokra hivatkozva. Korábban Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy az elmúlt 24 órában nagyon jó egyeztetések zajlottak Teheránnal. Idehaza közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon. Az oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamos energiahálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplálhat a hálózatba. Teljes feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. A 12,5 milliárd forintos fejlesztés várható a jövő nyárra készül el 5 milliárd forintos uniós támogatással. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadék összeg térkép pedig 10 percenként frissül.
3: Az időjárásról.
8: Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat záporzivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskeméti észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskeméti észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es úton Vecsésbel területén csatornán a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autót csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeti építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamionstopp május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átadhatott energiától tuzadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet, na, hogy a Ceglédiek kedvenc dalaival folytatjuk, hamarosan pedig elárulom azt is, hogy mit üzennek már a csillagok. Ma sem marad el a napi horoszkóp, hallgassanak rám!
0: Jó reggelt!

0: is folytatjuk itt a 92-tön a csillagok üzeneteivel. A mai nap mottója, vezér gondolat az, hogy a nap, amikor minden a helyére kerül, hogy miért állítom ezt, ez nem sokára kiderül. Kos, ma olyan helyzet adódhat, amikor fel kell adnod az egyéni megoldásaidat, és be kell állnod a sorba, támogatva a körülötted lévőket. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne lehetnének jó ötleteid, és az sem, hogy ne lenne értelme ezeket alkalmazni. A lényeg csak annyi, hogy most figyelembe kell venned a környezeted érdekeit is, mielőtt belefogsz valamibe. Pika, ma te lehetsz a motorja a körülötted történő eseményeknek. Ötleteiddel, elképzeléseiddel és munkáddal támogathatod a környezetedet. Olyan leszel, mint egy tökéletesen működő számítógép, amelyik sorban egymás után hagyja végre a rászabott feladatokat. Te lehetsz a középpontban, csak aztán ne csodálkozz, estére már semmi más nem akarsz majd, mint egy kicsit egyedül lenni és pihenni. Ikrek, ma lehet, hogy valaki a környezetedben irracionálisan viselkedik, és te nehezen tudod követni, főleg megérteni, hogy mit, miért tesz az illető. Lehet, hogy nem is érdemes törnöd magadat, és érdemes lenne megvánod, hogy kiderüljön, mi okozza ezt nála. Hamarosan minden világossá válik számodra is, talán meglepő lesz, de érthető. Rák, vannak emberek, akik úgy érzik, ők a világegyetem központjai, és amit tesznek, mondanak, az megfellebbezhetetlen. Ma egy ilyen emberrel lehet dolgod, és neked el kell döntened, hogy ráhagyod-e a dolgokat, vagy inkább felveszed-e a kesztyűt. Az előbbi logikusabb lenne, az utóbbi viszont talán szórakoztatóbb. Oroszlán, ma érdemes lenne egy kis időt szánnod a gazdasági ügyekre, bevonva a közvetlen környezeted is. Lehet ugyanis, hogy a mostanában beállt változások a körülményeidben szükségessé teszik, hogy néhány tételt újra gondolj a költségvetéseddel kapcsolatban. Lehet, hogy valamire érdemes többet fordítanod, valamire pedig kevesebbet. Oszd újra a lapokat. Szíz, vannak dolgok az életben, melyekkel kapcsolatban úgy érezzük, hogy csak tesszük bele a munkát és az energiát, de onnan vissza szinte semmit sem kapunk. Aztán, amikor már kezdenénk feladni, egyszerre csak visszaigazolódik minden. Ma pont ilyen helyzetbe kerülhetsz valamivel vagy valakivel kapcsolatban. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
6: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
7: Reklámot hallottam.
8: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma lehet az a nap, amikor érdemes egy nagy takarításba és rendrakásba belefognod, még akkor is, ha ez nem igazán fűlik a fogad. Borítsd ki a szekrényedet és nézd át alaposan újra a tartalmát. Lehet ugyanis az is, hogy eközben olyan inspirációk érnek, melyek átlendítenek egy holdpontján az életednek. Néha érdemes elmerülni a múltban, hogy választ kapjunk a jövőre. Skorpió, ma remek szervezőkészséged lehet, és a kommunikációban sem vallasz szégyent, így ha most szervezél magad köré egy csapatot, vagy arra készülsz, hogy egy közös programot, eseményt szervez valakikkel, akkor itt a megfelelő időpont. Ne lepődj meg, ha most minden simábban megy, mint legutóbb. Te is jobb vagy, de a körülmények is kedvezőbbek most. Nyilas, ma partnered vagy egy hozzád közel álló személy a legjobb oldalát mutatja meg, és te valószínűleg csodálattal tekintesz fel rá. Persze, ha így is van, nem biztos, hogy okos dolog lenne ennek hangot is adnod. Ne bízza el magát nagyon az illető, mert akkor legközelebb talán kevésbé fog igyekezni. Nem igaz? Bak, nálad jobban senki sem gyűlöli a monoton papírmunkát és a pénzügyeket, most mégis kénytelen leszel valamennyit ezekkel a dolgokkal is foglalkozni. Változik körülötted ugyanis a világ és változnak a feltételek. Ideje lenne áttekinteni, milyen költségeid és bevételeid vannak, és mi várható a közeljövőben. Néhány dolgon talán érdemes lenne változtatni. Vízöntő. Ma a környezetedben azt érezheted, hogy egyesek talán eltúloznak egyes problémákat, és teljesen feleslegesen nagyítják fel azokat. Talán így van, de vannak helyzetek, amikor nem lehet elég óvatosnak lennünk. Ma kiderülhet valamiről, hogy valóban volt-e értelme aggódni miatta, vagy te voltál az, aki jól ítélte meg a szituációt. És végül halak. Nem biztos, hogy mindig hallgatnod kellene a környezeted véleményére, hiszen neked általában haladó gondolataid vannak, és bizonyos helyzetekben váratlan dolgok is eszedbe jutnak, mintha belelátnál a jövőbe. Ma például pont ez történhet, úgyhogy ne hagyd magadat befolyásolni, amikor azt érzed, megvan az egyedi megoldásod egy helyzetre. Mára ezt üzenték a csillagok.
7: FM

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: 92-től kedves hallgatók, most jönnek a Jó reggelt Cegléden a legfrissebb információk, utána pedig visszatérek a kiváló slágerekkel, a ceglédiek kedvenceivel. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: Magyarország visszaadta az ukrán bank lefoglalt pénzét. Energiatároló telep épül Oroszlányban. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsodbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Oroszországból indított drónok csapottak be Lettországban. A lett hadsereg közlése szerint a pilóta nélküli eszközök hajnalban lépték át a légteret. Az egyik drón az orosz határ közelében fekvő Rezekne egyik olajtározó létesítményébe csapódott. A helyszínre katonai, rendőrségi és tűzoltó egységek vonultak ki. A hatóságok vizsgálják az incidens körülményeit. Irán várhatóan ma adja át válaszát a közvetítőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra, írja a CNN helyi forrásokra hivatkozva. Korábban Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy az elmúlt 24 órában nagyon jó egyeztetések zajlottak Teheránnal. Idehaza közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon. Az oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamos energiahálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplálhat a hálózatba. Teljes feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. A 12,5 milliárd forintos fejlesztés várható a jövő nyárra készül el 5 milliárd forintos uniós támogatással. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadék összeg térkép pedig 10 percenként frissül.
2: Az időjárásról.
1: Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
3: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék,
4: hogy könnyebb legyen felébredni,
3: hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András. Reklámok után folytatjuk a dalokkal, hamarosan programajánlóval, és természetesen egy kicsit később szólok arról is, hogy milyen idő lesz hazánk területén a következő napokban. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Cegléd!

0: helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik.

0: Az Eötvöstéri Városalapítók szobra. Köszöntőt mondok, Torcsáki András polgármester. Egy apáca, egy paraszlány, egy polgár címmel a református általános iskolai és óvoda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják, hallatják. Ezután a legszebben felújított épületek elismerések és díszoklevelek átadása következik. A díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Cejlédi Városvédés Szépítő Egyesület elnöke. A Városalapító szobrának koszorúzása ezután következik, az ünnepség után pedig emléktábla koszorúzás lesz, a helyszín ez esetben a Városháza udvarán található Panteon. Mindenkit szeretettel várnak. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik, a téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják, közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Cegédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz is regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-95-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Mindjárt folytatjuk dalokkal a Ceglédi a kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap, tehát péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből legfeljebb nyugaton, észak-nyugaton élénkülhet meg az északira, észak-nyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Reggel délkeleten eshet kevés eső, majd napközben az ország nagy részén nem várható csapadék, de helyenként kialakulhatnak záporok, egy-egy zivatar. Több helyen élénk lökések kísérhetik az észak-keleti szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Vasárnap sok napsütés ígérkezik, a kevés gomoly felhőből egy zápor és zivatar alakulhat ki. Délire fordul a szél, nyugaton és a Bakonyban, valamint a Vértesben élénk, néhol erős lehet. Az enyhe hajnal után délután 23-28 fokig melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó felvonása. Ez a dal szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai.
5: Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpa volt a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
7: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyírosz.
9: Pont egy gyírosz?
8: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
7: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
10: Figyelsz, valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Magyarország visszaadta az ukrán bank lefoglalt pénzét. Átláthatóbbak és gyakrabban frissülnek a Hungaromet térképei. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsatbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Irán várhatóan ma adja át válaszát a közvetítőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra, írja a CNN helyi forrásokra hivatkozva. Korábban Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy az elmúlt 24 órában nagyon jó egyeztetések zajlottak Teheránnal. átfogó reformokat sürget a szerb köztársasági elnök azért, hogy az ország megőrizze gazdasági növekedését és javítsa állampolgárainak életszínvonalát. Alekszandr Vučić egy napilapban közölt írásában 5 kiemelt területet nevezett meg: az állami bürokrácia csökkentését, a termelékenység növelését, az oktatás átalakítását, az energetikai fejlesztéseket, beleértve a nukleáris energiát és a mesterséges intelligencia gyorsabb fejlesztését. Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasszal már 900 litert. Az Európai Unióban ugyanakkor még mindig másfélszerennyi üzemanyagra elég egy átlagfizetés. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon. Az Oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamosenergia hálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplálhat a hálózatba. Teljes feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadék összeg térkép pedig 10 percenként frissül.
3: Az időjárásról.
11: Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzással két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton a Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél szűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot. Félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közmű vezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamion stop május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, nem sokára pedig egy beszélgetés.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
3: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
3: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
3: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
3: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-95-94.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, hogy ígértem már is egy beszélgetéssel. Folytatjuk, mindjárt kiderül, mi a téma. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.5.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben tehát Bíró György falugazdásszal fogunk beszélgetni, és hát azt hiszem, hogy lesz miről, hiszen a mezőgazdasági ócskán a témát egyéb iránt, hogy azt nem mondjam, nem csak itt Magyarországon, hanem a világban nagyon sokfelé, de mi természetesen a magyarországi és különösen a Cegléd környéki mezőgazdaság helyzetére leszünk kíváncsiak. Most telefonon tudunk beszélgetni Bíró Györggyel, akit nagy szeretettel köszöntök innen a Cegléd Rádió stúdiójából. Szervusz, Gyuri!
3: Szervusz, Gábor, köszöntöm a tisztelt hallgatókat!
2: Hát igen, ugye legutóbb télen beszélgettünk, és egészen meg voltunk elégedve a téllel, mert ezen a télen legalább tényleg esett hó, és úgy tűnt, hogy a fagyos napok száma, ami ugyebár a különféle kártevők írtásában fontos szerepet játszik, az is elégnek tűnt, bár akkor is már beszéltünk róla, hogy még egy ilyen hullám még jó esett volna ugye a tél végén, ez elmaradt, most viszont már hát eléggé rémisztő híreket hallani a mezőgazdaság házatájáról. Mennyire igazak ezek a hírek, és mennyire kell ezeket komolyan venni?
3: Hát az a szomorú, hogy tényleg komolyan kell venni, ugye, hogy visszatérve, hogy elkezdted itt a mondatodat, tényleg szóval sok témát az a mezőgazdaságban, nincs két egyforma év.
2: Bizony.
3: Itt a növénytermesztés szempontjából, tehát minden évben másról tudunk beszélgetni. És hát valóban úgy van, hogy a télen még bizakodtunk, tehát úgy nézett ki, hogy nagy reményekkel indultunk neki a tavasznak, aztán az időjárás megmutatta, hogy majd ő eldönti, hogy hát nem mondjuk meg, hogy milyen időt várunk, hanem majd ő megmutatja, hogy jó lesz, vagy rossz lesz. Most egyelőre katasztrofális a helyzet. Tehát úgy vagyunk, hogyha az elkövetkező pár napban, most mondjuk holnap után az eső, az a pár milliméter eső legalább, amit ígérnek, nem jön le.
2: Igen.
3: Akkor az a repcének, meg az őszi kalászosoknak a termés kilátásait az most már drasztikusan csökkenteni fogja. Tehát annyira száraz a talaj, ugye meleg is volt, kikalászoltak, legalábbis nagy része a kalászosoknak ki van kalászolva, ugye a repce már úgy is, nem Cegléd környékén a repcét most már abba adják a gazdák lassan teljesen, mert évek óta nincs jó termés rajta, de ott is látszott folyamatosan, hogy ez a száraz, melegebb tavasz, ugye nem hozott megfelelő odahajtásokat, a kevés a termés. Kalászosoknál meg ugye elkezd vitt, tehát most már kidobta a kalász, lassan virágzásnak indul, és hát ugye ott is a kötni fog a termés, csak hogy mekkorák lesznek a kalászok, mekkorák lesznek a szemek bennük, tehát ez nagyon negatívan fogja befolyásolni a termés mennyiségét. Mondom, most még egy 3-5 mm eső is egy hétig segítene, aztán utána addig reménykedünk, hogy hát változik az időjárás. Ennyit tudok. Tehát ugye itt vagyunk, a napraforgó kukorica, ami a fő kapás növényünk, ugye azok még ilyenkor bírják, tehát az a minimális nedvesség, az annyi a csírázás az, ami kellett volt a talajban, tehát kikeltek, még most úgy jól is néznek ki. Hát ott még van egy szűk hónapjuk, hogy történjen valami, inkább 2-3 hetük, de a kalászosoknak az utolsó pillanatban vagyunk tényleg. Tehát
2: igen.
3: Ha egy hetet késik az eső, akkor már hiába jön.
2: És ugye az esőről beszélünk itt, de ugye a fagyok is nagyon komoly károkat okoztak, akár a gyümölcsösökben, szőlőkben is. Erről is hallhattunk országos hírekből is, és hát még ennek sincs vége, ennek a szezonnak, tehát még mindig jósoltak a meteorológusok a következő időszakra esetleges fagyos éjszakákat, amik már nem biztos, hogy jót tennének most.
3: Hát már esetet jót, tehát ugye az a tragédia, hogy ugye most már évek volt, hát most már nem is tudom, 10 éve, vagy 5-10 éve biztosan, ugye egészen korán kitavaszodik, ugye hát lehet látni, éppen útka hallottam valami műsorban, az Orgona régen, hogy anyák napjára virágzott, most már április elején virágzik, ballagásra nem tudnak a gyerekek virágot vinni, díszíteni a termet.
2: Régen egyébként egy gimnázium épületének szolgálati lakásában laktunk, pedagógus szüleim vannak, egy jó darabig gyerekkoromban, és hát az teljesen természetes volt, hogy ballagásra a diákok orgonával díszítették föl a gimnáziumot, és hát erre most már esélyük sincsen.
3: Nincs már esélye. Na ugyanez van a gyümölcsfáknak, és sokkal korábban virágoznak. Viszont a fagyok ugyanúgy megjönnek.
2: Azok megjönnek.
3: Menetrendszerűen, mint ahogy régen is jöttek. Tehát ez viszont nem szűnt meg. Sőt, hát most egy egész komoly fagy volt esélyére, amit már senki nem várt, úgyhogy drasztikus problémákat tudott okozni. Cegléd környékén még talán nem is annyira, inkább tőlünk délre. Tehát
2: igen, Kecskemét
3: vonalától, Kecskemét környéke, meg ott a Kiskunságban, a homokhártyában, ott nagyobb a kisugárzás, biztosan sokkal idegebb is volt éjszaka. De az itt is tevéd környékén, a szőlőkön, gyümölcsfákon. Hát ugye hát éppen beszélgettük, hogy ugye sajnos már ide inkább eltűnnek az ültetvények taglét környékéről, talán még szőlő van, gyümölcsben most már ide kevesebb, úgyhogy azért nincs akkora visszhangja ennek a fajtnak. A szőlők azért kicsit magasabb területen vannak, ott nagy része megúszta, hát gyümölcsök meg már annyira rossz öregek, hogy nem nagyon foglalkoznak a tulajdonosok vele, de bizony megfagyott, és hát lehetett látni, én is nézegettem, hogy én inkább a szántóföldeken, de hát egy-egy tanyában bemenve láttam, a diófa levelei megfagytak, ha volt az udvarban szőlő, az is azért úgy lehetett látni rajta a fajta hatását. Úgyhogy volt, és nagyon komoly fagykár van. Hát sajnos ez van, ugye most nem tudjuk, hát reméljük, hogy ekkora már nem lesz, ugye még mindig mondja, tehát gyakorlatilag még egy hétig bármikor, bármi történt, hát talán most már ennyire hideg nem lesz.
2: Igen. Hát ugye már nem egyszer beszéltünk róla az elmúlt években is, hogy bizonyos fajta váltásokra lehet, hogy szükség lesz, és lehet, hogy a klíma átalakulásával újabb fajtákat kell behozni, amik jobban alkalmazkodnak majd ahhoz a klímához, ami akkorra kialakul. Hát nem tudom, hogy ennek van jövője? Lehet ezen gondolkodni? Hát most azért ne zúzmót termeljünk itt, ami kibírja a fagyokat is. Ugye?
3: Az a baj, hogy azok a meleget nem fogja bírni. Ott meg kell nézni, tehát amik hűvösebb klímát kedvelő növényeink, ugye Pest megye valamikor a bogyósgyümölcs termesztésnek a centruma volt Magyarországon, szinte már nincs. Tehát gyakorlatilag nullára csökkentek az ültetvények, ott ugye valamikor ott fönn Északon, Kemence, Permesebaráti környékén, hogy ott
2: a Börzsöny környékén.
3: Mána, Börzsöny, bizony Börzsönybe. Alig-alig van már egy-két ültetvény. Ez a száraz, meleg időjárás teljesen oda tett a kultúráknak. Gyakorlatilag abba hagyták a gazdák. Sok oka van, munkaerő, egyéb izélyt, de főleg maga a klíma, hogy ezt nem terem a növény.
2: Igen.
3: Tehát egy fagyos éjszaka az nem elég, az azért kevés. Tehát itt inkább az, ahogy te mondod, hogy olyan fajtákat kellene keresni, kinemesíteni, amik tolerálják ezeket az erősebb hajnali, vagy egy-egy ilyen erősebb hajnali fagyot.
2: Igen,
3: valahogy mert jobban tolerál.
2: Az a feneség benne, ugye, hogy tulajdonképpen lehet, hogy csak egy-két óra hosszáig van fagy, de egy egész éves munkát tönkre tud tenni ezáltal.
3: Pontosan, tehát itt gyakorlatilag egy éves munkát, és utána ugyanúgy csinálnod kell mindent.
2: Bizony.
3: Tehát gyakorlatilag az előző év és ugyanúgy jó, annak a termését mi lehoztuk, de itt ugyanúgy meg kell mindent csinálni, a permetezéseket, a talajmunkákat, a tápolásunkat, mindent el kell végeznünk, és gyakorlatilag a semmiét csináljuk abban az évben.
2: És ezt már látja a gazda ilyenkor, persze.
3: Persze, ilyenkor már jól tudja, hogy ez ennek vége is. Ha meg elhanyagolja, nem csinálja, akkor az a következő évek terméseinek a rovására fog menni.
2: Hát ezt nevezik ördögi körnek, ugye? Mondhatni akár.
3: Igen. Tehát ez mondjuk az egyszer belefér, csak most már a rendszeres lett, és ez azért annyira nem. Nem szívdegyű. Tehát jó, persze itt az árak, mondom, munkaerő, mindenféle dolog miatt, de ez is közrejátszik, ez az időjárás is közrejátszik abban, ugye, hogy Öteglét környékén valamikor Pest megye egyik legnagyobb ültetvénye.
2: Bizony úgy volt, igen.
3: Gyümölcsből, és most már szinte csak a nyomai maradnak, egy-egy kisebb ültetvény van, új telepítésről szinte nem is hallottam, inkább a régi, amit még nem vágtak ki, azok maradtak meg.
2: Igen. Hát ugye mit tehet ilyenkor a gazda? Hát most nyilván egy fél év alatt nem tudja az egész gazdaságát átalakítani, és ezeket meg se lehet gyógyítani, tehát ez nem olyan, mint ha jön egy betegség, akár a szőlőnél egy peronoszpóra, hogy azt azért le lehet permetezni, és akkor alkalmasint azért bizonyos szinten meggyógyul a növény. Itt hát egy fagyással mit tudsz csinálni? Semmit. Elfagyott, semmi. Kész.
3: Megelőző védekezés ugye van valameddig ellene.
2: Persze.
3: Itt már van valamikor annyira erős a faj. Az a baj, hogy annyira, tehát egy mínusz egy-két fokig talán lehet védekezni, sőt, biztos, hogy lehet védekezni. Utána aztán ezek 3-4 fok, tehát amik azért beszoktak következni, sajnos mindig van egy ilyen erősebb hullám, ott már a technika se tudja kivédeni a fagynak a hatását, csökkenteni talán tud valamit, illetve hát azért elég borsos ára van egy ilyen berendezés beszerzésének, vagy ennek a védekezésnek. Hát ugye régen is tudjuk, hogy próbáltak, füstöltek, védekeztek ellene.
2: Tehát
3: ez azért ilyen erős fajba kevés.
2: Most
3: legnézőnyéken nem volt akkora, tehát lehet, hogy jó, aki csinált ilyet, az megértenek. Meg hát most egy több hektáros ültetvénynél, ugye nem tudunk annyit üzemelésre.
2: Igen, hát figyelj. figyelj, ha elmúlnak majd ezek a májusi fagyos szentek is, és utána már azért tényleg kisebb az esély arra, hogy 0 fok alá csökkenjen a hőmérséklet, akkor visszatérünk majd erre a témára, hogy mit sikerült megmenteni itt a környékbeli gazdáknak, mert azért csak reméljük, hogy valamennyi csak teremni fog, akár a búzából, akár a barackból, teljesen mindegy. Most, de az a lényeg, hogy azért ne maradjanak teljesen hoppon szegény gazdák.
3: Persze, valószínűleg nem fognak, az reméljük, hogy mondom, tehát itt talán nem volt az, hogy akkora a baj, mint ott a homokhátságon. Kár van, termés csökkent, de azért lesz termés. Például a barackból egész év termésnek néztünk elébe.
2: Na, hál' Istennek.
3: Úgy nézik, hogy lesz. Most nem tudom, tehát tudom, nem virágban volt, hogy most a fán levő barackot mennyire károsított, most én nem néztem utána.
2: Hát, igen.
3: Ugye szántóföldeken jobban tudom a dolgokat, ugye azt az a szerencse, hogy a növények azért tolerálták, tehát nem volt még akkor a kukorica, a naprokorgó igazából nem szereti a fagyot, de biztos, hogy sok volt, tehát ez a hideg azért megérezték ezt a hideget, de kát nem csinált a gabonánál se jó, de mondjuk egy hideg hajnalt azért még kibírnak.
2: Jaj, de jó. Hát mi is kibírunk még egy-két hideg hajnalt, remélem itt a rádióban.
3: Igen, de csapadék is kéne hozzá, és akkor nem lenne gond a hideggel.
2: Nagyon-nagyon-nagyon kéne. Hát nem tudom, itt az elmúlt időszakban azért volt egy kis csapadék, aztán megint nem volt, aztán most majd a következő napokra úgy jósolnak ilyen 14-15% esély a csapadékra. Hát ez még nem túl megnyugtató a gazdák számára sem gondolom, de remélem, hogy azért kap annyit majd a természettől a föld, hogy azért ezt meg tudja hálálni majd nekünk a termési időszakban.
3: Így van, azért ilyenkor 3-4 napon is tud változni az időjárás.
2: Olyan, persze.
3: Kép annyira, hogy mondjuk egy 10%-ból már 80% legyen, aztán bízom benne, hogy így lesz.
2: Legyen úgy.
3: A valószínűségből, meg nagyobb mennyiségek is, mint amit most előre jósolnak. Hát ilyen záporos zivatarokat mondanak, abból pedig azért, hogyha pont szerencséje van valakinek, akár egy 20-30 mm is leesett a területére.
2: Igen. Hát legyen úgy.
3: Sokkal több, mint a semmi. Nyilván egy országos átható eső kéne, vagy nem is egy, hanem legalább 3 egymás után heti rendszerességgel.
2: Igen.
3: Akkor júniusig meglennénk, de hát most erre egyelőre nincs kilátás. Örüljünk az áparoknak, ha megjönnének.
2: Nagyon fogunk neki örülni. Isten bizony, inkább kinyitom az esernyőmet, de a városi ember nem szereti annyira az esőt, persze, sétálás közben, de azért nyilvánvaló, hogy nagyon-nagyon kell a természetnek, és kell a földeknek is, és a különféle kultúráknak, ott a növényi kultúráknak. Kedves Gyuri, köszönöm szépen a tájékoztatást, és akkor majd, amikor megint lesz miről beszélnünk, akkor természetesen ismét keresni foglak, vagy így telefonon, vagy ha szerencsénk van, akkor itt a stúdióban is tudunk találkozni. Nagyon szépen
3: köszönöm. Nagyon szívesen örülök, hogy beszélgettünk.
2: Kedves hallgatóink, Bíró György falugazdász volt a vendégünk. Köszönöm szépen. Szegléd Rádió.
0: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Így lesz ez este 6 óráig. Tartsanak velem!

0: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a legfrissebb információkkal a Jó reggelt Ceglédet. Utána jövök vissza a dalokkal a ceglédiek kedvenceivel. Tartsanak velem!
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Magyarország visszaadta az ukrán bank lefoglalt pénzét. Átláthatóbbak és gyakrabban frissülnek a Hungaromet térképei. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsatbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Irán várhatóan ma adja át válaszát a közvetítőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra, írja a CNN helyi forrásokra hivatkozva. Korábban Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy az elmúlt 24 órában nagyon jó egyeztetések zajlottak Teheránnal. Átfogó reformokat sürget a szerb köztársasági elnök azért, hogy az ország megőrizze gazdasági növekedését és javítsa állampolgárainak életszínvonalát. Alekszandar Vučić egy napilapban közölt írásában 5 kiemelt területet nevezett meg, az állami bürokrácia csökkentését, a termelékenység növelését, az oktatás átalakítását, az energetikai fejlesztéseket, beleértve a nukleáris energiát és a mesterséges intelligencia gyorsabb fejlesztését. Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasszal már 900 litert. Az Európai Unióban ugyanakkor még mindig másfélszerennyi üzemanyagra elég egy átlagfizetés. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon. Az oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamosenergia hálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplálhat a hálózatba. Teljes feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadék összeg térkép pedig 10 percenként frissül.
1: Az időjárásról.
2: Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat záporzivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok. Reklámok után folytatjuk a jó reggelt Ceglédet. Többek eszél majd Kygo és Whitney Houston közöse a technikának köszönhetően, és itt lesz velünk Eszti Péter újdonsága is. Én meg programokat ajánlok, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
7: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Cegléd város önkormányzata és a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület szeretettel meghívja önöket május 8-án pénteken 16 órakor a Városalapítók napi ünnepségre. Az ünnepi műsor helyszíne az Eötvös téri Városalapítók szobra. Köszöntőt mondok, dr. Csáki András polgármester. Egy apáca, egy paraszlány, egy polgár címmel a református általános iskola és óvoda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják, hallatják. Ezután a legszebben felújított épületek elismerések és díszoklevelek átadása következik. A díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. A Városalapító szobrának koszorúzása ezután következik. Az ünnepség után pedig emléktábla koszorúzás lesz, a helyszín ez esetben a Városháza udvarán található Panteon. Mindenkit szeretettel várnak. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik, a téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorban állást és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

0: Kedves hallgatók, a jó reggelt Ceglédnek vége, már ami a mai napot illeti, a plusz-minusz kettő mindjárt indul, mutatom, hogy melyik slágerrel. A hírek után azon ajátszom a Turn the Lights Off című közös ismerést, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Prémium üzemanyag alapáron. Europetrol. Cegléd külső kátai út. Ipari park.
5: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670-466-3070.
4: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
5: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Több mint 70 ezer diák érettségizik ma angol nyelvből. Rendhagyó kiállítás nyílt Párizsban. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Elkezdődött az angol írásbeli érettségi. Középszinten 47 ezer, emelt szinten 27 ezer diák vizsgázik. Közben már elérhető a tegnapi középszintű történelem írásbeli megoldása az eduline.hu oldalon. Az emelt szintűre még várni kell, írja a portál. Holnap a német írásbeli vizsgákkal folytatódik az érettségi. Jelentősen nőtt a boltok forgalma márciusban a tavalyihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 10,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasszal már 900 litert. Az Európai Unióban ugyanakkor még mindig másfélszerennyi üzemanyagra elég az átlagfizetés. Átfogó reformokat sürget a szerb köztársasági elnök azért, hogy az ország megőrizze gazdasági növekedését és javítsa állampolgárainak életszínvonalát. Alekszandar Vučić egy napilapban közölt írásában 5 kiemelt területet nevezett meg. Az állami bürokrácia csökkentését, a termelékenység növelését, az oktatás átalakítását, az energetikai fejlesztéseket, beleértve a nukleáris energiát és a mesterséges intelligencia gyorsabb fejlesztését. több választást is tartanak ma az Egyesült Királyságban. Skóciában és Walesben parlamenti, Angliában pedig helyhatósági szavazás lesz. A közvéleménykutatások alapján Keir Starmer vezette munkáspárt támogatottsága jelentősen csökkent a 2024-es parlamenti választás óta, így a kormánypárt Skóciában és Walesben is elveszítheti eddigi domináns szerepét. A brit sajtó szerint a munkáspárt esetleges rossz szereplése a miniszterelnök távozásához vezetne. Új állandó kiállító termet nyitott a nácik által elrabolt, majd a háború után Németországban megtalált műkincsek bemutatására a párizsi Musée d'Orsay. A Ki ezek a művek elnevezésű tárlaton Renoir, Degas és más alkotók remek műveit azzal a céllal tárják a közönség elé, hogy a festmények hátoldalán látható jelzések és bélyegzők segítségével elősegítsék az eredetkutatást és az egykori tulajdonosok örököseinek felkutatását.
2: Az időjárás.
7: Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül. Zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röcke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es úton Vecsésvel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot. Félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autócsomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jól tudják, a kamionstopp május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk dalokkal a Plusz-minusz-kettőt itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. Nem sokára pedig lapszemlézek újra, ezért is maradjanak vele. Már is Tiestóval folytatjuk. Ez itt az I Follow Reverse 2025-ből.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
7: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
8: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a külső Jászberényi út 1 szám alatt. Gyerek nap a Hobbi áruházban. Várunk az egész családdal.
9: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
10: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagyzenekaros koncertje a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
11: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeg is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. Fiam piknik, természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli őszművészeti hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a Ceglédi Táncegyüttes és a Roksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között Roksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozásra találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
0: Cegléd Rádió.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét, itt a 92-tön a blik.hu oldallal. Pumped Gabó, ugye szép magyarosan így kell mondani, és fontos szerepet kap a magyar zenei tehetségek kreatív platformjában, a Spaceship-ben. Gabónak régóta nagyon fontos, valódi misszió a DJ-zés. A küldetésem és a kitűzött célom szolgálni az embereket, emelkedett állapotba hozni, és ott tartani őket. Visszaadni azt az örömöt és önfelett állapotot, amit a Balaton-Szandon átéltem. Látni őket boldogan a legjobb érzés számomra. Ehhez az Astro Spaceship DJ divíziójában minden rakéta kilövésre készen áll, mondta mindezt át Gabó, akire a barátnője kezdetben féltékeny volt a fellépések miatt, de aztán ez megváltozott. Az elején még sokszor eljött, mert félt, hogy csajozok, aztán látta, hogy nem történt ilyesmi, meg hát ezt Pesten is tudnám csinálni, ha akarnám. Szeretjük egymást, remélem már nem féltékeny, de ezt tőle kell megkérdezni, jelentette ki Pumped Gabó, aki igyekszik összehangolni a vidéki természet közeli életét és a DJ fellépéseken tapasztalt pörgést. A kettő kiegészíti egymást. Azért költöztem vidékre, mert Pesten azt éreztem, sosem tudok igazán pihenni, itt vidéken pedig ezt átélem. Feltölt a természet. Örülök, hogy enni adhatok a madaraknak, számíthanak rám. Reggel kiülni a kertbe és látni, hogy a mókusok szaladgálnak a fán, nagyon jó érzés. Ültetni virágokat, növényeket, locsolni és gondozni őket nagyon feltölt. Bár a Balatonszand 2024-ben megszűnt, Gabó máig kötődik ahhoz az élményhez, melyben a fesztiváló része volt. Sokat gondolok erre az álomra. Talán egyszer, amikor befejezzük az utunkat itt a földön, felmegyünk mennyei atyánkhoz, aki addigra már előkészíti nekünk az örökké tartó Balatonszandot. Mindenki ott lesz, akinek kedves volt a szand, a barátok újra összegyűlnek, és talán egy filmesztelen Tesco-ba menést is tolunk a mennyei boltban, meg egy közös DJ szettet az öreg Avicii-vel. Bízom benne, hogy én és a barátaim is méltók lesznek rá, ha nem, akkor megyünk a purgatóriumba az ezer éves dark techno veretésre, ahol ezer évig kell nyomjuk a technóra, étlen, szomjan, kiszáradva. Ezt nyilatkozta tehát a Bliknek Pumped Gabó.
0: Zeglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a lapszemlét folytatjuk azonnal a blik.hu felülettel. Most innen ajánlok olvasnivalót. Az elmúlt időszakban Bódi Bence motivációs előadó a tartalomgyártó feleségével, Varga Rebekával közösen vásárolt meg egy birtokot, ahol az álmaik otthonának felépítését tervezik. Emellett az anyuka nemrég jelentette be, hogy 3 évi influenceri munka után sikerült megvásárolnia az első saját lakását is. Most úgy döntöttek, eladják a szeretett autójukat, s az is kiderült, mennyi pénzt kérnek érte. Bódi Bence és párja Varga Rebeka nyerőpáros előző évadában szerepeltek közösen, ahol jobban megismerhették őket a nézők, hiszen a közösségi médiában korábbról már sok követőt gyűjtöttek. A szerelmes pár nemrégiben egy nagyobb ingatlan projektbe kezdett, egy telket vásároltak, ahol a közös otthonok felépítését tervezik. A motivációs előadó elmondása szerint a helyszín szentimentális számukra, mivel a kisfiúk ezen a területen fogant. Jelenleg még dolgoznak az álomotthonuk megvalósításán, miközben az édesanyja megvette élete első saját lakását is. Igen ám, de a jelentős pénzköltés miatt az apuka úgy döntött, kénytelenek megválni a szeretett autójuktól, így eladásra kínált azt, amelyről a 24 óráig elérhető Instagram sztoriában beszélt. Egy éve vettük át ezt a csodát, viszont az építkezési projekt miatt kell a pénz, ezért ha fájó szívvel is, megválunk a szeretett autónktól. Ha érdekel, kattints a linkre, és érdeklődj a telefonszámon, fogalmazott Bence. A 2024 októberi évjáratú fekete BMW-t a használtautó.hu oldalon jelenleg 20.990.000 forintért árulja a motivációs előadó. A leírásban további információkat is megosztott a kocsiról. A BMW egy prémium középkategóriás autó, amely kiválóan ötvözi a sportos vezetési élményt, a kényelmet és a gazdaságos üzemeltetést. A dízelmotor erős és rugalmas, miközben alacsony fogyasztás mellett biztosít dinamikus haladást. Az intelligens összkerékhajtás és a 8 fokozatú automata váltó stabil, magabiztos vezethetőséget nyújt minden útviszony között. Tágas, prémium minőségi belsőtér, modern technológia és kiváló menetkomfort jellemzi, így hosszabb utakra és mindennapi használatra egyaránt ideális választás. A modell egyik nagy előnye a kiváló útítás, a precíz kormányzás és a kategóriájában kimagasló vezetési élmény. Olvasható tehát a hirdetés szövegében, egy csomó minden betűt meg számot kihagytam, mert én nem értek hozzá. A lényeg, hogy körülbelül így árulja tehát Bódi Bence a nagyon, de nagyon drága autóját. A blik.hu tehát ezzel is foglalkozik.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
5: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

Folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap, tehát péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Reggel délkeleten eshet kevés eső, majd napközben az ország nagy részén

0: Nem várható csapadék, de helyenként kialakulhatnak záporok, egy-egy zivatar, több helyen élénk lökések kísérhetik az észak-keleti szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Vasárnap sok napsütés ígérkezik, ha kevés gomoly felhőből egy zápor és zivatar alakulhat ki, délire fordul a szél, nyugaton és a Bakonyban, valamint a Virtesben élénk néhol erős lehet. Az enyhe hajnal után délután 23-28 fokig melegszik a levegő.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: time. Kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz minusz 2 második felvonása? Azonnal mutatom. Kudár azonnal Calvin Harris érkezik hozzánk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
5: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
6: Két orosz drón csapódott be Lettországban. Újabb településen találtak azbesztel szennyezett aszfaltot. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Oroszország felől érkező drónok csapódtak be Lettországban. Az egyik egy olajtározóra zuhant az ország keleti részén, de senki nem sérült meg, valamint károk sem keletkeztek. Azt egyelőre nem tudni biztosan, hogy az orosz energetikai létesítményeket támadó ukrán drónokról van-e szó. Korábban azonban már előfordult, hogy a Kijev által orosz célpontok ellen indított fegyverek közül néhány belépett a balti ország légterébe. A francia külügyminiszter szerint csak akkor lehet szó az Irán elleni szankciók feloldásáról, ha a perzsa állam megnyitja a Hormuzi szorost. A tárcavezető hangsúlyozta, nem elégséges a Teherán csak a nukleáris programját érintően tesz engedményeket. A büntető intézkedések mindaddig maradnak, amíg a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonalát zárva tartják. Közben a CNN azt írja, Irán várhatóan ma válaszol a közvetítőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra. Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasszal már 900 litert. Az Európai Unióban ugyanakkor még mindig másfélszer ennyi üzemanyagra elég az átlagfizetés. Jelentősen nőtt a boltok forgalma márciusban a tavalyihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 10,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A naptárhatástól megtisztítva, vagyis a húsvéti többletforgalmat nem számítva is, több mint 8%-os volt a kiskereskedelmi forgalom erősödése. Utóbbi adat a legdinamikusabb növekedést mutatja 2022. májusa óta. Zalaegerszegen is azonosítottak azbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő parkolót ideiglenesen lezárják és befedik, közölte a város polgármestere. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Több mint 70 borászat várja az érdeklődőket a jövő csütörtökön kezdődő avasi borangoláson Miskolcon. A kétnapos gasztronómiai rendezvényen a borkóstolás mellett kézműves vásárral, ételkülönlegességekkel és koncertekkel várják a látogatókat a hangulatos Macskaköves utcáiról híres Avasdombon.
5: Az időjárásról.
6: Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
5: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzással két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton a Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autót csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, tudják, a kamionstop május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
5: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 10-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatódik a +-2 a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel a jól megszokott módon, fontos hasznos infókkal, és persze programajánlóval, valamint elárulom azt is, hogy mit üzennek már a csillagok azok számára, akik lemaradtak a jó reggel Ceglédről, mert ott én ezt már megtettem. Azonnal folytatjuk dallal, érkezik Miles Smith, ez a Nice to Meet You 2025-ből.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Pszt, figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Cegléd város önkormányzata és a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület szeretettel meghívja önöket május 8-án pénteken 16 órakor a Városalapítók napi ünnepségre. Az ünnepi műsor helyszíne az Eötvöstéri Városalapítók szobra. Köszöntőt mondok, dr. Csáki András polgármester. Egy apáca, egy paraszlány, egy polgár címmel a református általános iskola és óvoda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják, hallatják. Ezután a legszebben felújított épületek elismerések és díszoklevelek átadása következik. A díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. A Városalapító szobrának koszorúzása ezután következik. Az ünnepség után pedig emléktábla koszorúzás lesz, a helyszín ez esetben a Városháza udvarán található Panteon. Mindenkit szeretettel várnak. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér, Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen: cetkalapítvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak.
1: FM 92.5 Cegléd.

0: Már is folytatjuk itt a 92-tön a csillagok üzeneteivel. A mai nap mottója, vezér gondolat az, hogy a nap, amikor minden a helyére kerül, hogy miért állítom ezt, ez nem sokára kiderül. Kos, ma olyan helyzet adódhat, amikor fel kell adnod az egyéni megoldásaidat, és be kell állnod a sorba, támogatva a körülötted lévőket. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne lehetnének jó ötleteid, és az sem, hogy ne lenne értelme ezeket alkalmazni. A lényeg csak annyi, hogy most figyelembe kell venned a környezeted érdekeit is, mielőtt belefogsz valamibe. Pika, ma te lehetsz a motorja a körülötted történő eseményeknek. Ötleteiddel, elképzeléseiddel és munkáddal támogathatod a környezetedet. Olyan leszel, mint egy tökéletesen működő számítógép, amelyik sorban egymás után hagyja végre a rászabott feladatokat. Te lehetsz a középpontban, csak aztán ne csodálkozz, ha estére már semmi más nem akarsz majd, mint egy kicsit egyedül lenni és pihenni. Ikrek, ma lehet, hogy valaki a környezetedben irracionálisan viselkedik, és te nehezen tudod követni, főleg megérteni, hogy mit miért tesz az illető. Lehet, hogy nem is érdemes törnöd magadat, és érdemes lenne megvánod, hogy kiderüljön, mi okozza ezt nála. Hamarosan minden világossá válik számodra is, talán meglepő lesz, de érthető. Rák, vannak emberek, akik úgy érzik, ők a világegyetem központjai, és amit tesznek, mondanak, az megfellebbezhetetlen. Ma egy ilyen emberrel lehet dolgod, és neked el kell döntened, hogy ráhagyod-e a dolgokat, vagy inkább felveszed-e a kesztyűt. Az előbbi logikusabb lenne, az utóbbi viszont talán szórakoztatóbb. Oroszlán, ma érdemes lenne egy kis időt szánod a gazdasági ügyekre, bevonva a közvetlen környezeted is. Lehet ugyanis, hogy a mostanában beállt változások a körülményeidben szükségessé teszik, hogy néhány tételt újra gondolj a költségvetéseddel kapcsolatban. Lehet, hogy valamire érdemes többet fordítanod, valamire pedig kevesebbet. Oszd újra a lapokat. Szíz, vannak dolgok az életben, melyekkel kapcsolatban úgy érezzük, hogy csak tesszük bele a munkát és az energiát, de annál vissza szinte semmit sem kapunk. Aztán, amikor már kezdenénk feladni, egyszerre csak visszaigazolódik minden. Ma pont ilyen helyzetbe kerülhetsz valamivel vagy valakivel kapcsolatban. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, ma lehet az a nap, amikor érdemes egy nagy takarításba és rendrakásba belefognod, még akkor is, ha ez nem igazán fűlik a fogad. Boríts ki a szekrényedet és nézd át alaposan újra a tartalmát. Lehet ugyanis az is, hogy eközben olyan inspirációk élnek, melyek átlendítenek egy holdpontján az életednek. Néha érdemes elmerülni a múltban, hogy választ kapjunk a jövőre. Skorpió, ma remek szervezőkészséged lehet, és a kommunikációban sem vallasz szégyent, így ha most szervezél magad köré egy csapatot, vagy arra készülsz, hogy egy közös programot, eseményt szervez valakikkel, akkor itt a megfelelő időpont. Ne lepődj meg, ha most minden simábban megy, mint legutóbb. Te is jobb vagy, de a körülmények is kedvezőbbek most. Nyilas, ma partnered vagy egy hozzád közel álló személy a legjobb oldalát mutatja meg, és te valószínűleg csodálattal tekintesz fel rá. Persze, ha így is van, nem biztos, hogy okos dolog lenne ennek hangot is adnod. Ne bízza el magát nagyon az illető, mert akkor legközelebb talán kevésbé fog igyekezni. Nem igaz? Bak, nálad jobban senki sem gyűlöli a monoton papírmunkát és a pénzügyeket, most mégis kénytelen leszel valamennyit ezekkel a dolgokkal is foglalkozni. Változik körülötted ugyanis a világ, és változnak a feltételek. Ideje lenne áttekinteni, milyen költségeid és bevételeid vannak, és mi várható a közeljövőben. Néhány dolgon talán érdemes lenne változtatni. Vízöntő. Ma a környezetedben azt érezheted, hogy egyesek talán eltúloznak egyes problémákat, és teljesen feleslegesen nagyítják fel azokat. Talán így van, de vannak helyzetek, amikor nem lehet elég óvatosnak lennünk. Ma kiderülhet valamiről, hogy valóban volt-e értelme aggódni miatta, vagy te voltál az, aki jól ítélte meg a szituációt. És végül halak. Nem biztos, hogy mindig hallgatnod kellene a környezeted véleményére, hiszen neked általában haladó gondolataid vannak, és bizonyos helyzetekben váratlan dolgok is eszedbe jutnak, mintha belelátnál a jövőbe. Ma például pont ez történhet, úgyhogy ne hagyd magadat befolyásolni, amikor azt érzed, megvan az egyedi megoldásod egy helyzetre. Mára ezt üzenték a csillagok.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmak.

0: továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óraelemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11. Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd.

Folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap, tehát péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből legfeljebb nyugaton, észak-nyugaton élénkülhet meg az északira, észak-nyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Reggel délkeleten eshet kevés eső, majd napközben az ország nagy részén nem várható csapadék, de helyenként kialakulhatnak záporok, egy-egy zivatar. Több helyen élénk lökések kísérhetik az észak-keleti szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Vasárnap sok napsütés ígérkezik, a kevés gomoly felhőből egy zápor és zivatar alakulhat ki. Délire fordul a szél, nyugaton és a Bakonyban, valamint a Vértesben élénk, néhol erős lehet. Az enyhe hajnal után, délután 23-28 fokig melegszik a levegő.

0: Kedves hallgatók, a délelőtt véget ért. A délután mindjárt indul nálunk ezzel a felvétellel. Hamarosan Tyla érkezik, mégpedig a Water című közös ismerősem. További jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
4: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi Áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc Bohóc és a Rölövé Tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 000 forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a Külső Jászberényi út egy szám alatt. Gyerek nap a Hobbi Áruházban. Várunk az egész családdal.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Gumicsere. Defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 66 22. Még egyszer mondom, 0630 667 66 22. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Lakóházakat ért ukrán drón támadás Dél-Nyugat-Oroszországban. 38 jelentkezőből választják ki az idei Balatonfagyját. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán dróncsapásért több lakóházat a délnyugat-oroszországi Brjanszk városában. A támadásban 13-an megsebesültek, valamint több mint 20 lakás és 40 autó megrongálódott. A környékről több száz embert evakuáltak. Ukrán támadás érte Belgorod megyét és Szamarát is, utóbbi helyen leállították a felszíni tömegközlekedést. Retlen drónok csapottak be Lettország keleti részén. A francia külügyminiszter szerint csak akkor lehet szó az Irán elleni szankciók feloldásáról, ha a Tudósa állam megnyitja a Hormuzi szorost. A tárcavezető hangsúlyozta, nem elégséges a Teherán csak a nukleáris programját érintően tesz engedményeket. A büntető intézkedések mindaddig maradnak, amíg a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonalát zárva tartják. Az egészségügyben a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Bejegyzésében a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását hozta fel példaként. Azt írta, mint kiderült, az osztály működését csak átmenetileg a választási időszakra biztosították, és az oda vezényelt orvosok szerződése április végén lejárt. Zalaegerszegen is azonosítottak azbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő parkolót ideiglenesen lezárják és befedik, közölte a város polgármestere. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Csökkenteni kell a hajózás okozta környezetszennyező hatásokat a Balatonban, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója. Vasas Gábor hangsúlyozta, a tóvíz minősége ugyan kifogástalan, de súlyos környezetvédelmi és higiéniai kihívást jelent, hogy sok vitorlázó és hajós a tóba juttatja a szennyvizet, valamint az élővilágot károsító vegyszerekkel kezeli a járművet. A szakember szerint teljes szemléletváltásra van szükség a kikötőkben. Holnap választják meg a Balatonfagyját. Az idei versenyre 38 különleges ízkombinációt neveztek, melyek közül a szakmai zsűri a kreativitás, az alapanyag használat és az ízek harmóniája alapján választja ki a legjobbat, közölte Erdélyi Balázs zsűritag, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke.
2: Az időjárásról.
5: Délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A tél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röcke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Davoson a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamionstopp május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: X-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Remélem velem tartanak. A X-2-t azonnal folytatjuk dalokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval. És mint mindig, ma is foglalkozok az éppen aktuális nappal, azaz május 7-ével, csütörtökkel, névnaposokkal, születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal. Tartsanak velem ezért is.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
3: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
7: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagyzenekaros koncertje a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Ceglédi város önkormányzata és a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület szeretettel meghívja önöket május 8-án pénteken 16 órakor a Városalapítók napi ünnepségre. Az ünnepi műsor helyszíne az Eötvöstéri Városalapítók szobra. Köszöntőt mond dr. Csáki András polgármester. Egy apáca, egy paraszlány, egy polgár címmel a református általános iskola és óvoda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják, hallatják. Ezután a legszebben felújított épületek elismerések és díszoklevelek átadása következik. A díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. A Városalapító szobrának koszorúzása ezután következik, az ünnepség után pedig emléktábla koszorúzás lesz, a helyszín ez esetben a Városháza udvarán található Panteon. Mindenkit szeretettel várnak. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik, a téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják, közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, mely kép és hangfelvétel készül. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen: cetkalapitvany@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, május 7-e van a mai napon, a Gizellák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Szaniszló, Dalma, Napóleon, Bendegúz és Germán nevű ismerőseiket is. A Gizella Ófel német eredetű név, jelentése női túsz, női kezes, idegen udvarban nevelkedő lány. Legismertebb viselőjének, Szent István király feleségének boldog gávotása idején és általában a 20. század első felében gyakori volt. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Hamarosan visszatérek születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal, ezért is maradjanak vele.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal itt a 92-től. 1946-ban született Bill Kreutzmann, zenész, a Grateful Dead együttes tagja. 1961-ben született Phil Campbell, angol gitáros, a Motorhead kiválósága. 1965-ben látta meg a napvilágot Sárközi Anita, Emerton Díjas énekesnő. 1984-ben a Pesti Műsor és az MHV Start közös Teeny Star Kerestetik című tehetségkutatóján kezdte meg a színpadi pályafutását. Sík Olga tanárnő növendéke volt az Országos Szórakoztató Zenei Központ stúdiójában, ahol A kategóriás énekesnői vizsgát tett 1986-ban. Ezután a Petőfi Csarnok Csillagfény diszkójában szerepelt rendszeresen, ahol külföldi előadók dalait adta elő. 1986-ban vokalistaként közreműködött Komár László Te vagy a játékom című nagylemezén. 1987-ben ismerte meg a nevét a közönség Timár Péter Moziklip című filmjében, melyben Lehr István, Demjén Ferenc Vágy rám című dalát énekelte. Ekkoriban énekelte a Széjjel szórom című dalt is. 87-ben Bukarestben, Rostockban és Finnországban szerepelt zenei fesztiválokon. 1988-ra fellépett a Zizi Labor, a Zizi űrbázis jelentkezik, majd a Betlehemi Csillag című zenés mesejátékaiban. 1988 tavaszán a Pozsonyi Líra Fesztiválon elnyerte a legjobb külföldi női előadó díját, szintén ebben az évben a Zizi Labor Maradj meg nekem című dalával megnyerte a Siófokon megrendezett második Interpop Fesztivál nagy díját, csak hogy egy pár dolgot kiemeljek abból az időszakból, amikor a karrier elindult. Mostanában keveset hallani Sárközi Anitáról, ennek ellenére ma ünnepel, és jön egy dal tőle, egy elképzelt szerelemről.
1: Zeglédráló.

folytatjuk születésnapos zenészel itt a 92-tön. 1968-ban látta meg a napvilágot Eagle Eye Cherry, amerikai jazzzenész. A jazzzenész Don Cherry és a svéd festő textil művész Monica Cherry született Carson, fiaként született, öt testvér közül negyediként. Féltestvérei Nene Cherry énekesnő, édesanyja gyermekéről beszélünk, valamint elegedő művész Jan Cherry, Christian Cherry és a jazzzenész David Ornette Cherry. 12 éves korától New Yorkban járt iskolába, és ott is maradt színészkedni, mert eredetileg színész akart lenni, valamint dobolni több együttesben. 16 évesen bekerült a New Yorki High School of Performing Arts művészeti iskolába, ahol Jennifer Anistonnal és Chess Bonoval járt egy osztályba, bármilyen hihetetlen is. Aztán persze elfordult a színészettől, zenész lett belőle, de mi ezt nem bánjuk. Ma ünnepel Eagle Cherry, ő énekel, lesz itt már is a Save Tonight!

0: Kedves hallgatók, egy zenészt meg kell említenem még, egészen pontosan Kelly Lorenát, aki 1975-ben látta meg a napvilágot, az angol Entrance formáció tagjáról van szó. Kevin O'Toole és Dale Longworth 1990-ben alapították meg ezt a csapatot, miután a The Oldham College-ban találkoztak, ahol mindketten hangmérnöknek tanultak. Eleinte O'Toole és Longworth 4-5 más diákkal ingyen használta College hangstúdióját, ha már elkezdtek olyan zenét előállítani, melyről azt hitték, összeegyeztethető más révstílusú zenékkel a toplistákon akkoriban. Az első demo felvétel a Rhubarb című televíziós gyermekműsor főcímdalának dance remixe volt. A következő felvétel, amit a csapat készített, egy hitelesebb dance szám volt, Back to Base címmel, főleg zenei mintákat tartalmazott. A felvételt követően a dal napokon belül felkeltette a figyelmét a The Charlatans menedzserének, tulajdonában álló Dead Gold Recordsnak. Szeretett volna szerződni velük, de röviddel előtte Pete Waterman 380 kiadójához kerültek, azaz fölül licitálta az ajánlatát ez a bizonyos kiadó. Azután, hogy lemezkiadó cégek érdeklődtek, a csapat és a menedzser úgy döntött, szükséges átnevezni az együttest, tehát Entrance lett ezután ez a csapat, de most nem ez a fontos, hanem az, hogy Kelly Lorena, a formáció tagja, ma ünnepel, és természetesen jön már is a Stayin' Alive című régi Bee Gees-dal újragondolása az Entrance-től.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió, Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
9: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap, tehát péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből legfeljebb nyugaton, észak-nyugaton élénkülhet meg az északira, észak-nyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, reggel délkeleten eshet kevés eső, majd napközben az ország nagy részén nem várható csapadék, de

0: helyenként kialakulhatnak záporok, egy-egy zivatar, több helyen élénk lökések kísérhetik az észak-keleti szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Vasárnap sok napsütés ígérkezik, a kevés gomoly felhőből egy zápor zivatar alakulhat ki, délire fordul a szél, nyugaton és a Bakonyban, valamint a Virtesben élénk néhol erős lehet. Az enyhe hajnal után délután 23-28 fokig melegszik a levegő.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 utolsó 60 perce. Ed Sheeran énekel majd nekünk hamarosan a hírek után, azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Prémium üzemanyag alapáron. Europetrol. Cegléd, külső Kátai út, ipari park.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: KGM. Made in Korea.
4: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolat tiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
6: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Likvidálták a Hezbollah elit egységének parancsnokát. Magyarországon ritka a hantavírus fertőzés. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Izraeli légicsapásban meghalt a Hezbollah elit egységének parancsnoka a libanoni fővárosban. Az izraeli hadsereg hangsúlyozta, a tegnapi támadásban a vezető helyettese, valamint a muszlim terrorszervezet több harcosa is életét vesztette. Közben a libanoni egészségügyi minisztérium közölte, hogy összesen 11 áldozata van a zsidó állam tegnapi akciójának. Ukrán dróncsapás ért több lakóházat a délnyugat oroszországi Brjanszk városában. A támadásban 13-an megsebesültek, valamint több mint 20 lakás és 40 autó megrongálódott. A környékről több száz embert evakuáltak. Ukrán támadás érte Belgorod megyét és Szamarát is, utóbbi helyen leállították a felszíni tömegközlekedést. Közben Oroszország felől ismeretlen drónok csapottak be Lettország keleti részén. Mintegy 40 utas szállhatott partra a hantavírussal fertőzött óceánjáróról Szent Ilona szigetén azután, hogy az egyik utas már meghalt a fertőzésben, állítja a holland külügyminisztérium. Az elhunyt holland férfi felesége is elhagyta a hajót, majd Dél-Afrikába repült, ahol Johannesburgban maga is meghalt. A hajótársaság egyelőre nem ismerte el, hogy bárki más leszállt volna Szent Ilona szigetén. Magyarországon rendkívül ritkán fordul elő hantavírus fertőzés, tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, mondta a Délpesti Centrum kórház főorvosa a közmédiának. Szlávik János hangsúlyozta, hogy a fertőzést elsősorban rákcsálók terjesztik, de egyes variánsok emberről emberre is terjedhetnek. A betegség influenza-szerű tünetekkel kezdődik, súlyosabb esetben pedig vesekárosodást vagy légzési elégtelenséget is okozhat. Az egészségügyben a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Bejegyzésében a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását hozta fel példaként. Azt írta, mint kiderült, az osztály működését csak átmenetileg a választási időszakra biztosították, és az odavezényelt orvosok szerződése április végén lejárt. Szünetel a határforgalom a Barabási közúti határátkelő helyen, mert az ukrán oldalon energetikai javításokat végeznek. A leállás a ki- és belépő irányú forgalmat is érinti. A rendőrség arra kéri az Ukrajnába utazókat, hogy válasszák a Beregsurányi, Tiszabecsi vagy a Záhonyi átkelő helyek valamelyikét.
6: Az időjárásról.
7: Délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat záporzivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
1: Közlekedési információk.
0: kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röcke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-os és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es úton Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autócsomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamionstopp május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 20-2. 7 óra délelőtt, 7 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Ez még itt a plusz-2. Folytatjuk dalokkal, mert hogy egyébként a zenéké lesz a főszerep, de persze jönnek majd a fontos hasznos információk is, programajánló, valamint szólok az időjárásról. Ebben az órában maradjanak velem.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Ceglédi város önkormányzata és a Ceglédi Városvédői Szépítő Egyesület szeretettel meghívja önöket május 8-án pénteken 16 órakor a Városalapítók napi ünnepségre. Az ünnepi műsor helyszíne az Eötvöstéri Városalapítók szobra. Köszöntőt mondok dr. Csáki András polgármester. Egy apáca, egy paraszlány, egy polgár címmel a református általános iskola és óvoda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják, hallatják. Ezután a legszebben felújított épületek elismerések és díszoklevelek átadása következik. A díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédés Szépítő Egyesület elnöke. A Városalapító szobrának koszorúzása ezután következik, az ünnepség után pedig emléktábla koszorúzás lesz, a helyszín ez esetben a Városháza udvarán található Panteon. Mindenkit szeretettel várnak. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Az 5. rész következik, a téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér, a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen: cetkalapitvany@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli összművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret, minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részesei is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a természetesen művészet című kiállításukon megjelenő Cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor, ugye korábban említettem, a természetesen művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata. FM 92

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Folytatjuk dalokkal, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap, tehát péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből legfeljebb nyugaton, észak-nyugaton élénkülhet meg az északira, észak-nyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Reggel délkeleten eshet kevés eső, majd napközben az ország nagy részén nem várható csapadék, de helyenként kialakulhatnak záporok, egy-egy zivatar. Több helyen élénk lökések kísérhetik az észak-keleti szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Vasárnap sok napsütés ígérkezik. A kevés gomoly felhőből egy-egy zápor és zivatar alakulhat ki. Délire fordul a szél, nyugaton és a Bakonyban, valamint a Virtesben élénk, néhol erős lehet. Az enyhe hajnal után délután 23-28 fokig melegszik a levegő.
1: Ceglédi Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, a Plusz Minusz 2-nek vége a csütörtök délután. Indul, mutatom, hogy mivel. Után azonnal Sam Smith énekel nekünk, maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 Perá. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
5: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 66 22. Még egyszer mondom, 0630 667 66 22. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt Magyar Péter. Magyarországon ritka a hantavírus fertőzés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket, és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. A sikeres felsőoktatáshoz a modellváltó egyetemi struktúra átrendezésére van szükség, jelentette ki a leendő oktatási miniszter. Lannert Katalin hozzátette, a Tisza kormány célja, hogy a magyar embereket mielőbb visszajuttassa az Európai Unió oktatási és kutatási programjaiba. Ma angol nyelvből érettségiztek a diákok, középszinten valamivel több mint 47 ezeren, emelt szinten pedig 29 ezeren. A középszintű írásbeli délben ért véget, emelt szinten délután 1 óráig dolgozhattak az érintettek. Holnap német nyelvvel folytatódik az érettségidőszak, a szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Mintegy 40 utas szállhatott partra a hantavírussal fertőzött óceánjáróról Szent Ilona szigetén, azután, hogy az egyik utas már meghalt a fertőzésben, állítja a holland külügyminisztérium. Az elhunyt holland férfi felesége is elhagyta a hajót, majd Dél-Afrikába repült, ahol Johannesburgban maga is meghalt. A hajótársaság egyelőre nem ismert el, hogy bárki más leszállt volna Szent Ilona szigetén. Magyarországon rendkívül ritkán fordul elő hantavírus fertőzés. Tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, mondta a Délpesti Centrum Kórház főorvosa közmédiának. Szlávik János hangsúlyozta, hogy a fertőzést elsősorban rákcsálók terjesztik, de egyes variánsok emberről emberre is terjedhetnek. A betegség influenza-szerű tünetekkel kezdődik, súlyosabb esetben pedig vesekárosodást vagy légzési elégtelenséget is okozhat. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei, gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az interneten elérhetővé váltak bérjegyzékek, szerződések, kimutatások és belső üzenetek is. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság indított vizsgálatot.
2: Az időjárásról.
7: A nap további részében többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-os és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton a Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Davoson a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamionstopp május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Ebben a szűk 60 percben azonban nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé, hogy mi a téma, azaz miről szól a beszélgetés, amely hamarosan érkezik, ez nem sokára kiderül. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Látom, nem bírom el én sem.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk top áras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagyzenekaros koncertje a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy dialógussal folytatjuk itt a 92-től a Cegléd Rádióban, hogy mi a téma, az azonnal kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.5.
2: Kedves hallgatóink, ez itt tehát Egészségünkre című rovatunk, immáron jubileumi 20. része, tehát már 20. alkalommal köszöntetem itt a stúdióban dr. Szabó Ivettet. Szervusz Ivett, köszöntelek.
3: Szervusz, köszöntelek én is, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: Nem édes kettesben vagyunk, mert hívtunk vendéget is. A múltkori részben, a 19. részben kezdtünk foglalkozni az alkoholizmussal, mint olyannal, és megállapítottuk a végén, hogy töredékét mondtuk el annak, amit el lehet erről a témáról mondani, és akkor merült föl bennünk, hogy talán kéne vendéget hívnunk, meg is tettük. A vendéget is nagyon jól ismerhetik a Cegléd Rádió hallgatói, hiszen ő Józsi, az Anonim Alkoholisták Közössége ceglédi csapatából. Téged is nagy szeretettel köszöntünk itt most. Szervusz!
4: Szervusz Gábor, én is köszöntelek, és a rádió hallgatókat. Józsi vagyok, és alkoholista még mindig.
2: És mióta nem kellett innod, ugye, ahogy te szoktál fogalmazni?
4: 23 éve, 3 hónapja, és 12 napja.
2: És ezt mindig tudod, minden nap?
4: Igen, minden nap tudom.
2: Igen. Hát ez már egy előrelépés mindenképpen.
4: A mi programunkban az egynapos program.
2: Mindig? Tehát ma nem iszom, ugye?
4: Ma nem iszom, így van igen, és igen. Ezekből a napokból tevődhetnek össze hetek, hónapok, évek. De ugye itt mindig az az egy nap van, amivel tudok kezdeni, amikor reggel fölkelek, és eldöntöm, hogy ma sem akarok inni, ezért aztán megteszek bármit azért, hogy ne is kelljen.
2: Igen. És nem véletlen, hogy azt mondod, nem kellett innom már ennyi idő óta, mert egy idő után azért jön ez a kell dolog ebben az alkoholizmusban, mert eleinte még lehet, hogy tényleg tök kellemes, még az első időkben fiatalon az ember megismerkedik különféle sörökkel, borokkal, horribile diktú pálinkákkal is, és azt érzi, hogy lazább lesz tőle, megnő az önbizalma, meg közvetlenebb lesz, és sokkal jobban érzi magát, hogyha nem iszik, akkor nagyon sokat még másnapos se lesz, tehát nincs azzal semmi baj, gondolhatná a fiatal ember. Aztán eljön egy bizonyos pont, ami után már muszáj, ugye? És talán ott kezdődik, igen, az igazi baj a muszájnál, nem?
4: Igen, amikor ugye a múltkor szépen idéztem az egyik társamat, aki ezt nagyon jól megfogalmazta, amikor elkezdi megszervezni az életemet valami.
2: Igen?
4: És most mindegy, hogy az alkoholról, drogról, játékról, szexről, társról beszélünk.
2: Bármilyen függőségről.
4: Amikor ez elkezdi átvenni az én irányításomat, onnantól ez függőség. És onnantól kezelésre van szükség, és ez a kezelés ez általában olyan csoportokba, legalábbis az én tapasztalásom, olyan saját élményű csoportokba lehet, akik hasonszörűek, mint én. Tehát ők tudják, hogy miről beszélek akkor, amikor az elvonásokról beszélek, vagy éppen a társammal való veszekedésekről, vagy gomnyomogatásokról. És pontosan ezért van szükség arra, hogy ezek a csoportok, ezek a 12 lépéses felépülési csoportok, közösségek minél jobban bekerüljenek a köztudatba, hogy léteznek, hogy vannak,
2: és
4: van
2: elérhetőek.
4: Segítség. És elérhetőek. Hát Cegléden elég jó már most már.
2: Igen, hát 20-hány éve?
4: 23 éve
2: 23,
4: lesz,
2: igen.
4: November 7-én. Hát még nincs annyi,
2: jó,
4: de 23 jó, éve lesz november
2: 7-én. Akkor majd felvonulást tartunk november 7-én, jó? Mint ahogy hát, régen volt.
4: Igen, csak azóta működik 3 közösség, működik egy NA közösség, és működik egy hozzátartozói csoport is.
2: Igen, az NA az pedig ugye a
4: kimondott
2: drogokra
4: így
2: megy rá, így van.
4: Droggyógyszerfüggés, az elég közel áll egymáshoz.
3: Most elhangzott pár olyan gondolat, amihez úgy szeretnék így kapcsolódni, igen, és egyébként én kerestem is a helyemet, hogy ebben a beszélgetésben én most orvosként, életmódorvosként vagy coachként leszek jelen. De valószínűleg ilyen vegyes felvágottként, igen, mert hogy említetted, hogy a mai nap, tehát a mai nap hozunk döntést, és ez a tudatosításunk, vagy a tudatosságunk fokozása szempontjából is fontos lehet, és ezt a mindfulnessben, meg a tudatos jelenlétben is szoktuk tanítani, hogy ahelyett, hogy a múlton rágódnánk, vagy ahelyett, hogy a jövőn aggódnánk, így a jelent, az itt és mostot, a jelen pillanatot éljük meg, hiszen itt vagyunk tevékenyek, itt tudunk aktívak lenni, itt tudjuk a döntéseinket cselekvésbe átvinni, és a potenciál az mindig a jelenben van. Tehát ez ebből lehet, hogy egy indirekt módon egy ilyen tanulás is tud lenni, hogy tényleg a jelen létben lenni, a jelenben lenni, és ezt megélni egyébként. És ami még így eszembe jutott, amiket említettetek, hogy amikor meghatározza, így elkezdi meghatározni a napunkat, és hogy ez mennyire alattomosan történhet, és mennyire nincs rá fókusz, mert itt már javában működhet az az önbecsapás, hogy ja, hát ez nem. Őt és őt érinti, én nem, mert a kontrollnak az álhite, hogy én ezt az egészet kontrollálom, és akkor csinálom, amikor ez itt már nem működik, és egy nagyon-nagyon ördögi körbe, vagy lefele húzó igen. spirálba tud ez átcsapni.
2: Igen, igen. Ugye nehéz dolgod van most évet valóban, mert egy konkrétan orvosi szempontból beszélgettünk egy kicsit a múltkori részben is erről, de igazából, szóval tényleg ez egy összetettebb problémakör. És, csak így az, hogy mert az lenne a legegyszerűbb, ha erre lenne egy gyógyszer, az ember beveszi azt a tablettát, és akkor utána nem kell neki az alkohol, de hát ez nem így működik.
3: Mert abból a szempontból sem, hogy amikor mondjuk így egy begyógyászati osztályra kerül egy alkoholbeteg, és igen. döntően mondjuk májbetegekről beszélünk, és a krónikus májbetegségek szövődményeiről, azért nagyon-nagyon korlátozottak az orvosi eszközeink, gyógyszeres lehetőségek. Ugye nagyon könnyen eljutunk abba a máj állapotába, ahonnan nincs visszaút, tehát hogyha ő már hoz egy döntést, akkor a teste szempontjából elkésett, mert van egy pont, ahonnan a máj nem fog regenerálódni, nem fog helyrejönni. És hogyha most távolról nézem mondjuk az orvosi tevékenységemet, mivel nincs olyan nagyon sok eszközünk, gyógyszerünk ezekre a májbetegségekre, a legnagyobb munkát a beteggel való kommunikáció és a hozzátartozókkal való kommunikáció. Ha nem is edukáció, de bármi jellegű, talán ez az ellentmondásosság keltése az ő életvitelét, meg az egészségét illetően, illetve hogy abba az irányba terelni, hogy kérjen segítséget, és igen. ezzel megy el a legtöbb időnk.
2: Igen, segítséget kérni pedig lehet az A-tól is, az anonim alkoholisták közösségétől, ami szóval ne gondolják azt kívülállók, hogy ez egy rettentő szigorú szervezet lenne, és aki itt kérem szépen csak ránéz egy sörös üvegre, akkor azt már innen kirúgjuk.
4: Tehát nem a harmadik hagyományunk értelmében átag vagy, ha annak vallod magad, senki nem rekesztett ki innen téged. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ő eljön, és úgy gondolja, hogy ő abba akarja hagyni az ivást, ez az egyetlen feltétele van, hogy legyen meg benne a vágy a felhagyásra. Igen. Semmi más.
2: Tehát, még eleinte még, ugye beszéltünk erről múltkoriban is, hogy még akár az első néhány foglalkozása lehet, hogy úgy megy be, hogy egy picit be is van csípve.
4: Gyűlésre. Igen. Foglalkozás.
2: Igen, jó, oké, gyűlés, legyen igen. gyűlés, de még úgy is bemehet, tehát akkor így sem van. Utáljátok
4: tehát
2: ki.
4: Nincs az, hogy most akkor kirekeszthetjük, nincs is rá jogunk, tehát ugye nincs emberi élettel való játszadozásra nekünk jogunk, mert mi nagyon jól tudjuk azt, hogy akár a kocsmába és a halálba is küldhetjük, hogyha elküldenénk.
2: Persze.
4: Úgyhogy ez, én azt mondom, hogy a mi közösségünk, ez az A-közösség, ez talán a világ legdemokratikusabb közössége. Itt nincsenek szabályok, itt csak ajánlások vannak. Nincsenek vezetők, nincsenek főnökök, itt rotációban működik az egész, hogy azért mégis van egy levezető titkár, aki a gyűlést egy kicsit persze. úgy keretek közé fogja, és igen, a legnehezebb az első lépés, és ez nem szól másról, mint arról, hogy beismertem, hogy tehetetlen vagyok az alkohollal szembe. Hogy idáig valaki eljusson, mert amiről doktornő, te is beszéltél, ez elképesztő nehéz. Én is évekig kerestem, és találtam mindig olyan embert, aki tőlem lentebb volt. És ugye nem azt kerestem, hogy hú, velem mi a probléma, ő az alkoholista, mert ő sokkal jobban, ő háromszor berúgik egy nap, én meg csak egyszer. Hol vagyok én még ettől? Meg hát ugye nekem még megvan a munkahelyem, még nem ittam el azért mindent, és ugye ezekbe bele lehet kapaszkodni.
3: Meg amit még látunk, bocsánat, hogy mindig van egy racionális magyarázat arra, hogy most azért ittam, vagy rúgtam be, mert ez és ez volt, és ugye amikor megkérdezzük, mert most sok volt a stressz, mert most voltak párkapcsolati problémák, mert most a családban ez volt, és amikor jön a kérdés, hogy így egyébként, hogy mi garantálja azt, hogy hazamegy, visszatér, más lesz? Tehát mi lesz más?
4: Semmi.
3: Mert a környezet, tehát mindig amikor a fókuszunk a külső dolgokon van, és hogy a külső ingert tesszük meg felelősnek azért, ami kapcsán mi akkor valamilyen káros szert fogyasztunk és használunk, akkor ugye meg lehet élni ezt az édes tehetetlenséget, hogy így nincs is felelősségünk, nem is tehetünk erről az egészről, de hogy igen, és itt kapcsolódik össze a kettő, hogy amíg a fókuszunk kint van, addig az nagyon nehéz, és addig nem is tudjuk magunkra vonatkoztatva látni, hogy ez ránk nézve mit is jelent, vagy hogy ez mi is milyen mértékben vagyunk érintettek.
2: Igen. Nagyon fontos, hogy együttműködjön tényleg a hivatásos egészségügy és a civil szféra. Na de hát tulajdonképpen Józsi, ugye nektek is vannak gyűléseitek, úgymond a kórház épületén belül is.
4: Igen, mindenkettően van egy gyűlés, és van egy kimondott üzenet átadás, az pedig szerdán, és az már szerintem most már 20 éve biztos ott
2: nagyon
4: a
2: régen,
4: kórházban.
2: Igen.
4: De egy mondat erejéig még hogy térjek vissza erre, hogy mennyire érdekes ez a beismerés, meg a magyarázat, a magyarázkodás, hogy ugye azért van olyan, aki visszamegy inni a közösségből is. Tehát jár, mit tudom én, x ideig, és akkor egy idő után visszamegy inni. És akkor jönnek a magyarázatok, hogy azért, mert ez történt, meg az történt. Ezt szoktuk mondani, hogy nem. Egyetlen oka van annak, hogyha valaki visszamegy inni, az, hogy függő. Az alkoholizmusa az oka, semmi más. A többi az csak duma, az mellébeszélés. Csak ugye mi ezt mondhatjuk neki, mert mi olyanok vagyunk, mint ő. Bár ugye azért az ába azért tartózkodunk ettől, nem igazán adunk tanácsot, nem igazán reflektálunk arra, amit valaki elmond. De gyűlés előtt, gyűlés után azért ott szoktunk maradni, és beszélgetünk azokkal az emberekkel, akik esetleg bajban vannak. És pontosan azért, mert ugye tudjuk, hogy mind megy keresztül sokszor. Azért nem véletlen az, hogy ez a közösség tényleg 90 éve működik a világban, és nagyon jól működik, és ugye Magyarországon is, hát ugye azért nem véletlen volt, hogy most is itt volt az országos találkozó, ez a 30. országos találkozó volt.
2: Bizony. És
4: hogy, de Magyarországon is 35 éve működik, 36. éve ez a közösség. És ugye Cegléden is azért szép lassan fejlődik, és egyre többen jutnak el oda, hogy beismerjék, hogy probléma van.
3: Egyébként te a mostani eszeddel, tudásoddal és tapasztalatoddal mit tanácsolnál az akkori önmagadnak, vagy visszatekintve mi lett volna az a hatékony segítségnyújtás, mondat, támogatás, amire azt mondod, hogy ha azt ott elérhető számodra, akkor lehet, hogy így nagyobb segítségként éled meg.
4: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert tulajdonképpen nekem, én 23 éves voltam, amikor először rákerült az áró jelentésemre, hogy alkoholfüggő. Tehát a Kecskeméti kórházban, amikor egyszer részegen, nem is tudom mit csináltam már, de bevittek a pszichiátriára, és ugye onnan úgy engedtek el egy záró jelentéssel, ahol rá volt írva, hogy alkoholfüggőség, és hogy tartózkodjon az alkoholtól. És én ezt kinevettem. Menjenek már. Aztán 27 évesen egy főorvosnő nekem azt mondta a MÁV kórházban, hogy József magának 1-2 éve van hátra, hogyha így iszik. És annyira nem érdekelt, annyira nem tudtam ezzel mit kezdeni, hogy azonnal vettem magamnak fél liter vodkát. És ugye eltakartam ezeket a dolgokat, és én egész 38 éves koromig elhittem, hogy nincs velem probléma. Hogy mi lett volna, nem tudom megfogalmazni. Én nem, szerintem ehhez el kell jutni az embernek egy úgynevezett mélypontra. Ezt nálunk úgy hívják, hogy mélypontot meg kell. Van, aki megéli 25 éves korában, van nálunk olyan is, elég fiatalok is vannak, hál' Istennek, akik elég
2: volt,
4: hamar felismerik.
2: Volt, akit a rádióban is.
4: Igen. Hát sőt, van egy erdélyi hölgy, akit én segítettem annak idején egy kicsit, most 3 éves, és ő most 27 éves, tehát, és 3 éves józanodó. És én azt mondom, hogy van erre lehetőség, csak ugye jobban be kéne hozni a köztudatba ennek az ának a működését és ennek a közösségnek a működését, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy szektások, meg istenesek, meg mit tudom, és tényleg hallottam ilyen véleményeket, el kéne jönni megnézni egy gyűlést, mert ugye a mi gyűléseink nyitott gyűlések. Tehát ide bárki bejöhet, aki úgy gondolja, hogy megnézni egyáltalán, hogy működik az á, nem rekesztünk ki senkit, nem zárunk ki senkit. Nem tudom, hogy létezett volna-e bármi olyasmi, ami engem el tudott volna terelni. Szerintem mindennek meg kellett történnie ahhoz, hogy én most itt lehessek és veled beszélgethessek.
2: Hát igen, és még annak kéne megtörténni, hogy több időnk legyen, de gyakorlatilag a műsoridő majd, hogy nem úgy lejárt, úgyhogy még annyit,
3: még egyet, bocsánat,
2: azért természetesen Ivetnek még a szót
3: csak
2: átadjuk.
3: Itt a közösség és ugye az életmódorvoslásnak a valamikor 6. pillérjeként emlegetjük, de valamikor az elsőként a társas kapcsolatoknak a jelentőségét, és nagyon sok vizsgálat van és tudományos bizonyíték arra, hogy bizonyos aspektusból ez a legfontosabb életmódi pillér. Tehát az, ami a közösség erejében van, az egy olyan érték, amit lehet, hogy a mai világban így alulértékelünk, nem tudunk róla, nem veszünk elég komolyan. Tehát az, hogy több kéz jobban elbírja a nehezet, az, hogy tudok kapcsolódni, és a kapcsolódás emberként az egy elemi szükséglete mindenkinek. Annak is, aki ezt nem így gondolja, vagy bezárkózóbb, vagy valami más betegsége kapcsán magányosabban él, vagy teljesen mindegy, de hogy ennek a közösségnek a segítő ereje és a megtartó ereje, ezek tudományosan igazolt dolgok.
2: Igen, igen. Hát nekem van egy javallatom, hogy folytassuk ezt a beszélgetést. Még alkalmas, így hármasban is, mert van még ebben azért tartalék, én azt hiszem, és neked is, Ivett, neked is, Józsi, lesznek ehhez még gondolataid, ha benne vagytok, akkor megegyezünk én egy következő időpontban is, jó? És akkor ezt mindenképpen folytatjuk, mert még mindig maradt benne azért szerintem puskapor, tehát
4: szerintem napokig beszélhetnénk
2: erről. Nem lőttük el az összeset, a műsoridő viszont véges, úgyhogy be kell rekesztenem ezt a adást most, és remélem, hogy nagyon tetszik önöknek a téma, nem mondom, hogy legyenek függői ennek a műsornak, de azért mindenképpen maradjanak velünk, és amikor jön az Egészségünkre című műsorunk, akkor hallgassák a 92.5-öt. Hát akkor nagyon szépen köszönöm, kedves doktornő, kedves Józsi, és akkor innen folytatjuk, jó?
4: Oké, köszönöm, hogy
3: köszönöm.
4: Itt lehettem.
3: Én is, és jó egészséget kívánok.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
0: A beszélgetés után, kedves hallgatók, a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz ez, este 6 óráig tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vénnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
2: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház Építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléden ez a sláger.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer, május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Ceglédi város önkormányzata és a Ceglédi Városvédői Szépítő Egyesület szeretettel meghívja önöket május 8-án pénteken 16 órakor a Városalapítók napi ünnepségre. Az ünnepi műsor helyszíne az Eötvöstéri Városalapítók szobra. Köszöntőt mond dr. Csáki András polgármester. Egy apáca, egy paraszlány, egy polgár címmel a református általános iskola és óvoda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják, hallatják. Ezután a legszebben felújított épületek elismerések és díszoklevelek átadása következik. A díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédés Szépítő Egyesület elnöke. A Városalapító szobrának koszorúzása ezután következik, az ünnepség után pedig emléktábla koszorúzás lesz, a helyszín ez esetben a Városháza udvarán található Panteon. Mindenkit szeretettel várnak. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Az 5. rész következik, a téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják, közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorban állást és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
3: A leg-

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Hírek után azonnal Sebuzi érkezik majd hozzánk. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a struttól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
6: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
7: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt Magyar Péter. Nyomozás indult a MediaWorks rendszeréből kiszivárgott személyes adattal való visszaélés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket, és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a két ország hasonló álláspontot képvisel sok témában, például a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása, a tagállamok versenyképességének erősítése, vagy az illegális migráció elleni fellépés kérdésében. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei, gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság indított vizsgálatot. Megszűnik a Tények című hírműsor a TV2-n. Ezt a csatorna elnök vezérigazgatója erősítette meg a 444-nek. Vaszili Miklós közölte, ezentúl a szakmai elvárásoknak megfelelő hírszolgáltatást szeretnének nyújtani. A lap szerint a Napló is megszűnhet az átalakítás során. A választás után Szalai Vivien hírigazgatót elbocsátották, a posztra nem neveznek ki új embert. Minden hantavírus fertőzés tüneteit mutató utast evakuáltak a Hondius óceánjáróról, közölte a hajót üzemeltető holland társaság. Az Egészségügyi Világszervezet tájékoztatása szerint az utasok közül eddig hárman haltak meg, köztük egy német férfi és egy holland házas pár. 8-an gyaníthatóan megfertőződtek, jelentette a WHO. A hajó jelenleg a Kanári-szigetek felé tart, ahol fokozott egészségügyi intézkedésekkel várják a spanyol hatóságok. Pályakarbantartás miatt változik a menetrend hétvégén a Váci és az Esztergomi vasútvonalon. A karbantartás miatt az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a Veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. A részletekről a MÁV Inform honlapján lehet tájékozódni.
6: Az időjárásról.
7: A nap további részében több felé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értéke.
6: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-os és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzással két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton a Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Vecsésbel területén csatornáznak a 22-es kilométernél szűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot. Félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autót csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közmű vezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamionstopp május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös is.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6-ig, utánam Szatmári Gábor érkezik, utána pedig Vörös Nádi. Most meg a Daló fontos hasznos infók, programajánló és persze a lapszemle, maradjanak velem.
1: Szemléd Rádió. FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol. Közös ismerős. Nyári gyere!

0: Balaton parton.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Cegléd város önkormányzata és a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület szeretettel meghívja önöket május 8-án pénteken 16 órakor a Városalapítók napi ünnepségre. Az ünnepi műsor helyszíne az Eötvöstéri Városalapítók szobra. Köszöntőt mondok, dr. Csáki András polgármester. Egy apáca, egy paraszlány, egy polgár címmel a református általános iskola és óvoda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják, hallatják. Ezután a legszebben felújított épületek elismerések és díszoklevelek átadása következik. A díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. A Városalapító szobrának koszorúzása ezután következik. Az ünnepség után pedig emléktábla koszorúzás lesz, a helyszín ez esetben a Városháza udvarán található Panteon. Mindenkit szeretettel várnak. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik, a téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják, közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz is regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen: cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak.
1: Cegléd Rádió FM.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, Máris Lapszellivel folytatjuk itt a 92-től egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. Hatalmas lendülettel robbant be a köztudatba a fiatal énekesnő saját ruhamárkája, ami az első perctől kezdve lázban tartotta a rajongókat. Sokan azonban attól tartanak, hogy Tóth Andi végleg hátat fordít a divatvilágnak, hiszen a webshop környékén hónapok óta semmi mozgás nem tapasztalható. Tóth Andi az ország egyik legmegosztóbb, mégis legtehetségesebb énekesnője. 2023-on döntött úgy, hogy a zenei karrierjét félretéve a divatvilágban próbál szerencsét. Megszületett a Back Off, egy dögös, lázadó stílus képviselő márka, amely eleinte rekordidő alatt fogyott el a polcokról. A webshop pörgött, az énekesnő pedig egy saját parfümmel is megkoronázta a portfóliót, ám 2025. októberében hirtelen megállt az élet az oldalon. A Back Off indulásakor mindenki azt hitte, Andi megtalálta az igazi szenvedélyét. A ruhák tükrözték a személyiségét, vadak, egyediek és megalkuvás nem ismerőek voltak. A közösségi médiát elárasztották a promóciós fotók, a rajongók pedig tízezrével követték az oldalát. Azonban egy 2025-ös októberi bejegyzés óta az üres ígéretek birodalmává vált a márka Instagram oldala. Sehol egy új kollekció, sehol egy bejelentés, csak a kínzó némaság. A szakmabeliek pedig már suttognak, hisz a bulvár világban nem ritka, hogy egy celeb márkája túl gyorsan megszűnik létezni. Vajon Andi is beleesett abba a hibába, hogy túl nagyot akar támadni? Lehetséges, hogy a háttérben nem is üzleti bukás, hanem egy tudatos döntés áll. Bocsánat, ez kérdés volt. Andi íres arról, hogyha valamit nem érez már magáénak 100%-ig, azt azonnal elengedi. Emlékezzünk csak vissza, hogyan hagyta ott az éneklést. Lehet, hogy a Back Off is erre a sorsra jutott? A színfalak mögött talán egyre több volt a surlódás a beszállítókkal, vagy lehet, hogy a gyártási költségek szálltak el, ami egy ilyen kis szériás márkánál bizony végzetes lehet. Az énekesnő közösségi oldalai mostanában inkább a magánéletéről szólnak, a divatvonal teljesen kikapott a feedjéből. Ez pedig egyértelmű jel a marketingesek szerint. Ha egy alapító nem beszél a termékről, az a márka halálát jelenti. Bár a ruhák körül teljes a bizonytalanság, van egy valami, ami még emlékeztet minket a Back Off tündöklésére, ez pedig nem más, mint Andi saját illata. Érdekes ellentmondás, amiközben az új kollekciónak, vagy kollekcióknak se íre se hanva, a parfüm a mai napig kapható és elérhető a rajongók számára. Ez a termék túlélte a közösségi média halálát is, és úgy tűnik, ez az egyetlen lába a vállalkozásnak, ami még nem rogyott össze. Lehet, hogy a parfümgyártás gördülékenyebb folyamat, mint a folyamatosan megújuló divatvilága. A rajongók most abban reménykednek, hogy Andi csak egy nagyobb visszatérést készít elő, és a parfüm sikere erőt ad neki a folytatáshoz. De ha valóban leúszta a rolót a textiliparban, az a magyar celebvilág egyik leggyorsabb bukása is lehet. Na hát, miről van szó pontosan? Talán ez is kiderül hamarosan. A borsonline.hu Tóth Andival is foglalkozik.
0: Cegléd rá!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgató, már is folytatjuk a lapszemlét, mégpedig a nemzetisport.hu oldallal. Dembélé gyors gólja eldöntötte. Úgy zajlott a müncheni BL elődöntős visszavágó, ahogyan azt Párizsban megálmodták. Harry Kane hiába egyenlített a végén, május 30-án Budapesten a címvédő Paris Saint-Germain lesz az Arsenal ellenfele. BL tudósítás és visszapillantó két oldalon, az újságformátumban és természetesen a nemzetisport.hu oldalon. Bölöni László szerint millióknak szereztek örömöt Romániában, mármint 40 éve, amikor begdöntőben a Steaua megverte a Barszát, bár a 102-szeres román válogatott legenda szerint a kapust kezét azon a Sevilla estén az Isten fogta, Vajda György interjúját olvashatják erről. Ez a méreg, 7 méteresekkel csúszott le a Final Four-ról a Veszprém. Természetesen kézilabdáról van szó. A BL favorit német Füchse Berlin vendégeként a hazai egygólos siker után egy gólos vereség lett a vége, de a szétlövésben a hazaiak voltak a szerencsésebbek, és ma jön a Szeged lényegesen kisebb esélyekkel, címlap sztori két oldalon, az újságban és a portálon is. Betlen Dávid azért kell 4 óra 40 perckor, hogy a világ legjobbja legyen. Olimpiai bronzérmes világkupa győztes nyílt vízi úszón Kovács Erikának az elmúlt hetek sikerei után beszélt arról, hogy így kerek a világ a válogatottal, a Fradival és Szokolai László edzővel, akivel Veszprémben tud készülni. És még Gyokics Zsejko interjú a pécsi kosaras arany után, a sérülések után visszatérő Kovács Zsófia már kétszeres tornász, Józsi György szerint a bajnokságot és a Magyar Kupát is a Ferencváros nyeri meg. Ezekkel a témákkal is foglalkozik természetesen a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a ceglédi Hobbi áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákba macska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 000 forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a Külső Jászberényi út 1 szám alatt. Gyereknap a Hobbi áruházban. Várunk az egész családdal.
4: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvíz üzemet.
5: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
6: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
5: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
4: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
7: Ami minden ismerőst össze.

0: Folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap, tehát péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből legfeljebb nyugaton, észak-nyugaton élénkülhet meg az északira, észak-nyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Reggel délkeleten eshet kevés eső, majd napközben az ország nagy részén nem várható csapadék, de helyenként kialakulhatnak záporok, egy-egy zivatar. Több helyen élénk lökések kísérhetik az észak-keleti szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Vasárnap sok napsütés ígérkezik, a kevés gomoly felhőből egy zápor és zivatar alakulhat ki. Délire fordul a szél, nyugaton és a Bakonyban, valamint a Vértesben élénk, néhol erős lehet. Az enyhe hajnal után délután 23-28 fokig melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: nem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
8: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt Magyar Péter. Változik a menetrend a Váci és az esztergomi vasútvonalon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket, és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a két ország hasonló álláspontot képvisel sok témában, például a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása, a tagállamok versenyképességének erősítése, vagy az illegális migráció elleni fellépés kérdésében. Moszkva tudomása szerint Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nem adott ki tűzszüneti parancsot az ukrán fegyveres erőknek. Maria Zaharova külügyi szóvivő arra reagált, hogy az ukrán elnök bejelentette, Kijev május 6-ától fegyvernyugvást hirdet, és attól kezdve az ukrán fél az orosz lépésekre reagál majd. Vladimir Putyin korábban május 8-9-ére győzelemnapi tűzszünetet hirdetett. Minden hantavírus fertőzés tüneteit mutató utast evakuáltak a Hondius óceánjáróról, közölte a hajót üzemeltető holland társaság. Az Egészségügyi Világszervezet tájékoztatása szerint az utasok közül eddig hárman haltak meg, köztük egy német férfi és egy holland házas pár. 8-an gyaníthatóan megfertőződtek, jelentette a WHO. A hajó jelenleg a Kanári-szigetek felé tart, ahol fokozott egészségügyi intézkedésekkel várják a spanyol hatóságok. Az egészségügyben a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Bejegyzésében a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását hozta fel példaként. Azt írta, mint kiderült, az osztály működését csak átmenetileg a választási időszakra biztosították, és az odavezényelt orvosok szerződése április végén lejárt. Pályakarbantartás miatt változik a menetrend hétvégén a Váci és az Esztergomi vasútvonalon. A karbantartás miatt az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a Veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak.
2: Az időjárásról.
8: A nap további részében többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értéke.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskeméti észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskeméti észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es úton Vecsés belterületén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös úton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfaltburkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autót csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamionstopp május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben is a következő egy óra hosszában Süveges András. Remélem velem tartanak, dalokkal folytatjuk, igen, a Ceglédiek kedvenceivel, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, nem sokára pedig a mai nappal, azaz május 7-ével csütörtökkel foglalkozok, ezért is maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
5: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
6: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagy zenekaros koncertje a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Következzen egy friss dal.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Ceglédi város önkormányzata és a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület szeretettel meghívja önöket május 8-án pénteken 16 órakor a Városalapítók napi ünnepségre. Az ünnepi műsor helyszíne az Eötvöstéri Városalapítók szobra. Köszöntőt mondok dr. Csáki András polgármester. Egy apáca, egy paraszlány, egy polgár címmel a református általános iskolai és óvoda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják, hallatják. Ezután a legszebben felújított épületek elismerések és díszoklevelek átadása következik. A díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. A Városalapító szobrának koszorúzása ezután következik, az ünnepség után pedig emléktábla koszorúzás lesz, a helyszín ez esetben a Városháza udvarán található Panteon. Mindenkit szeretettel várnak. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik, a téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják, közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-95-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen: cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

kedves hallgatók, május 7-e van, a mai napon a Gizellák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Szaniszló, Dalma, Napóleon, Bendegúz és Germán nevű ismerőseiket is. A Gizella Ófel német eredetű név, jelentése női túsz, női kezes, idegen udvarban nevelkedő lány. Legismertebb viselőjének, Szent István király feleségének boldog gávatása idején és általában a 20. század első felében gyakori volt. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Hamarosan visszatérek születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal, ezért is maradjanak velem.

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal itt a 92-től. 1946-ban született Bill Kreutzmann, zenész, a Grateful Dead együttes tagja. 1961-ben született Phil Campbell, angol gitáros, a Motörhead kiválósága. 1965-ben látta meg a napvilágot Sárközi Anita, Emerton díjas énekesnő. 1984-ben a Pesti Műsor és az MHV Start közös Teeny Star Kerestetik című tehetségkutatóján kezdte meg a színpadi pályafutását. Sík Olga tanárnő növendéke volt az Országos Szórakoztató Zenei Központ stúdiójában, ahol A kategóriás énekesnői vizsgát tett 1986-ban. Ezután a Petőfi Csarnok Csillagfény diszkójában szerepelt rendszeresen, ahol külföldi előadók dalait adta elő. 1986-ban vokalistaként közreműködött Komár László Te vagy a játékom című nagylemezén. 1987-ben ismerte meg a nevét a közönség Timár Péter Muziklip című filmjében, melyben Leher István, Demjén Ferenc Vágy rám című dalát énekelte. Ekkoriban énekelte a Széjjel szórom című dalt is. 87-ben Bukarestben, Rostockban és Finnországban szerepelt zenei fesztiválokon. 1988-ban fellépett a Zizi Labor, a Zizi űrbázis jelentkezik, majd a Betlehemi Csillag című zenés mesejátékaiban. 1988 tavaszán a Pozsonyi Líra Fesztiválon elnyerte a legjobb külföldi női előadó díját, szintén ebben az évben a Zizi Labor Maradj meg nekem című dalával megnyerte a Siófokon megrendezett második Interpop Fesztivál nagy díját, csak hogy egy pár dolgot kiemeljek abból az időszakból, amikor a karrier elindult. Mostanában keveset hallani Sárközi Anitáról, ennek ellenére ma ünnepel, és jön egy dal tőle, egy elképzelt szerelemről.
1: Cegléd Rádió. 92.

0: Születésnap a zenészel itt a 92-tön. 1968-ban látta meg a napvilágot Eagle-Eye Sherry, amerikai jazzzenész. A jazzzenész Don Sherry és a svéd festő textil művész Monica Sherry született Carson, fiaként született, öt testvér közül negyediként. Féltestvérei Nene Sherry énekesnő, édesanyja gyermekéről beszélünk, valamint a hegedű művész Jan Sherry, Christian Sherry és a jazzzenész David Ornette Sherry. 12 éves korától New Yorkban járt iskolába, és ott is maradt színészkedni, mert eredetileg színész akart lenni, valamint dobolni több együttesben. 16 évesen bekerült a New Yorki High School of Performing Arts művészeti iskolába, a Jennifer Anistonnal és Chess Bonoval járt egy osztályba, bármilyen hihetetlen is, aztán persze elfordult a színészettől, zenész lett belőle, de mi ezt nem bánjuk. Ma ünnepel Eagle-Eye Sherry, ő énekel lesz itt már is a Safe Tonight!
1: Zeglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek!

0: Kedves hallgatók, egy zenésztre kell említenem, még egészen pontosan Kelly Lorenát, aki 1975-ben látta meg a napvilágot, az angol Entrance formáció tagjáról van szó. Kevin O'Toole és Dale Longworth 1990-ben alapították meg ezt a csapatot, miután a The Oldham College-ban találkoztak, ahol mindketten hangmérnöknek tanultak. Eleinte O'Toole és Longworth 4-5 más diákkal ingyen használta College hangstúdióját, ha már elkezdtek olyan zenét előállítani, melyről azt hitték, összeegyeztethető más révstílusú zenékkel a toplistákon akkoriban. Az első demo felvétel a Rhubarb című televíziós gyermekműsor főcímdalának dance remixe volt. A következő felvétel, amit a csapat készített, egy hitelesebb dance szám volt, Back to Base címmel, főleg zenei mintákat tartalmazott. A felvételt követően a dal napokon belül fölkeltette a figyelmét a The Charlatans menedzserének, tulajdonában álló Dead Gold Recordsnak. Szeretett volna szerződni velük, de röviddel előtte Pete Waterman 380 kiadójához kerültek, azaz fölüllicitálta az ajánlatát ez a bizonyos kiadó. Azután, hogy lemezkiadó cégek érdeklődtek, a csapat és a menedzser úgy döntött, szükséges átnevezni az együttest, hát Entrance lett ezután ez a csapat, de most nem ez a fontos, hanem az, hogy Kelly Lorena, a formáció tagja, ma ünnepel, és természetesen jön már is a Stayin' Alive című régi Bee Gees-dal újragondolása az Entrance-től.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
2: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
6: Gyereknap a Hobbi Áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi Áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc Bohóc és a Rölövé Tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a Külső Jászberényi út egy szám alatt. Gyerek nap a Hobbi Áruházban. Várunk az egész családdal.
5: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
7: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
5: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolat tiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak.
8: FM 92.5
1: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárás illeti. Holnap, tehát péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Reggel délkeleten eshet kevés eső, majd napközben az ország nagy részén nem várható csapadék, de helyenként kialakulhatnak záporok, egy-egy zivatar. Több helyen élénk lökések kísérhetik az északkeleti szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Vasárnap sok napsütés ígérkezik, a kevés gomoly felhőből egy zápor és zivatar alakulhat ki. Délire fordul a szél, nyugaton és a Bakonyban, valamint a Virtásban élénk, néhol erős lehet. Az enyhe hajnal után délután 23-28 fokig melegszik a levegő.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Kedves hallgatók, mutatom, mely slágerrel startol a következő felvonás. Hamarosan Lady Gaga énekel nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Prémium üzemanyag alapáron. Europetrol. Cegléd, külső Kátai út. Ipari park.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt Magyar Péter. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első két beteg. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket, és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Az egészségügyben a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Bejegyzésében a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását hozta fel példaként. Azt írta, mint kiderült, az osztály működését csak átmenetileg a választási időszakra biztosították, és az odavezényelt orvosok szerződése április végén lejárt. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első két beteg, akiket az óceánjáró hajóról evakuáltak. A második járat egy 56 éves brit férfit szállít majd. Mindhármukat kórházban kezelik majd. Köztük van a hajó orvosa is. A fertőzésben eddig hárman haltak meg, 8-an gyaníthatóan megfertőzöttek, jelentette a WHO. A holland kormány szerint a hajóról körülbelül 40 utas szárt partra két hete az Atlanti-óceán déli részén fekvő Szent Ilona szigetén. Az óceánjárót üzemeltető cég ugyanakkor csak 29 utas távozását ismerte el. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hazatérő utasokkal. A fertőzés gyanújával a KLM légitársaság egyik légiutas kísérőjét is vizsgálják. Hárman meghaltak egy étterem előtt történő lövöldözésben az ausztriai Linzben. A Kronenzeitung osztrák bulvárlap beszámolója szerint egy férfi lőtt le két nőt, majd önmagával is végzett. A beszámoló szerint az idős elkövető a feleségét és a lányát ölte meg. Görögországban alkotmányban rögzítenék a mesterséges intelligencia feletti társadalmi ellenőrzést. A tervezett módosítás értelmében a technológiának az emberi szabadságot és a közjót kell szolgálnia. Kyriakos Mitsotakis miniszterelnök azt mondta, hogy erre a jövő generációinak védelme érdekében van szükség, valamint a mesterséges intelligenciának a demokratikus kormányzásra és az emberi jogokra gyakorolt kockázatai miatt.
2: Az időjárásról.
10: A nap további részében többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskeméti észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskeméti észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-os és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es úton Vecsés belterületén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Davason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfaltburkolatot. Félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamionstopp május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a mikrofonnál Süveges András. Még ebben a szűk 60 percben együtt lehetünk, folytatjuk dalokkal, jön majd a Solvay, Post Malone, a Halott Pénz és még sokkal mások, valamint a fontos hasznos infók, programajáló és lapszemlézünk is, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő, 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.
2: Változatlan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Cegléd város önkormányzata és a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület szeretettel meghívja önöket május 8-án pénteken 16 órakor a Városalapítók napi ünnepségre. Az ünnepi műsor helyszíne az Eötvöstéri Városalapítók szobra. Köszöntőt mond dr. Csáki András polgármester. Egy apáca, egy paraszlány, egy polgár címmel a református általános iskola és óvoda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják, hallatják. Ezután a legszebben felújított épületek elismerések és díszoklevelek átadása következik. A díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. A Városalapító szobrának koszorúzása ezután következik. Az ünnepség után pedig emléktábla koszorúzás lesz, a helyszín ez esetben a Városháza udvarán található Panteon. Mindenkit szeretettel várnak. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándék. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen: cet.kalapítvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli összművészeti hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a Ceglédi Tánc Együttes és a Roksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor, ugye korábban említettem, a természetesen művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a mélységvándora a Baradla-barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkos Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
0: Cegléd Rádió FM

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét itt a 92-tön a blik.hu oldallal. Pumpet Gabó, ugye szép magyarosan így kell mondani, és fontos szerepet kap a magyar zenei tehetségek kreatív platformjában, a Spaceship-ben. Gabónak régóta nagyon fontos, valódi misszió a DJ-zés. A küldetésem és a kitűzött célom szolgálni az embereket, emelkedett állapotba hozni és ott tartani őket. Visszaadni azt az örömöt és önfelett állapotot, amit a Balaton Soundon átéltem. Látni őket boldogan a legjobb érzés számomra. Ehhez az Astro Spaceship DJ divíziójában minden rakéta kilövésre készen áll, mondta mindezt át Gabó, akire a barátnője kezdetben féltékeny volt a fellépések miatt, de aztán ez megváltozott. Az elején még sokszor eljött, mert félt, hogy csajozok, aztán látta, hogy nem történt ilyesmi, meg hát ezt Pesten is tudnám csinálni, ha akarnám. Szeretjük egymást, remélem már nem féltékeny, de ezt tőle kell megkérdezni, jelentette ki Pumpet Gabó, aki igyekszik összehangolni a vidéki természet közeli életét és a DJ fellépéseken tapasztalt pörgést. A kettő kiegészíti egymást. Azért költöztem vidékre, mert Pesten azt éreztem, sosem tudok igazán pihenni, itt vidéken pedig ezt átélem. Feltölt a természet. Örülök, hogy enni adhatok a madaraknak, számíthanak rám. Reggel kiülni a kertbe és látni, hogy a mókusok szaladgálnak a fán, nagyon jó érzés. Ültetni virágokat, növényeket, locsolni és gondozni őket nagyon feltölt. Bár a Balatonszand 2024-ben megszűnt, Gabó máig kötődik ahhoz az élményhez, melyben a fesztiválon része volt. Sokat gondolok erre az álomra. Talán egyszer, amikor befejezzük az utunkat itt a földön, felmegyünk mennyei atyánkhoz, aki addigra már előkészíti nekünk az örökké tartó Balatonszandot. Mindenki ott lesz, akinek kedves volt a Sand, a barátok újra összegyűlnek, és talán egy filmesztelen Tesco-ba menést is tolunk a mennyei boltban, meg egy közös DJ szettet az öreg Avicii-vel. Bízom benne, hogy én és a barátaim is méltók lesznek rá, ha nem, akkor megyünk a purgatóriumba az ezer éves dark techno veretésre, ahol ezer évig kell nyomjuk a technóra, étlen, szomjan, kiszáradva. Ezt nyilatkozta tehát a Bliknek Pumpet Gabó.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a lapszemlét folytatjuk azonnal a blik.hu felülettel. Most innen ajánlok olvasni valót. Az elmúlt időszakban Bódi Bence motivációs előadó a tartalomgyártó feleségével, Varga Rebekával közösen vásárolt meg egy birtokot, ahol az álmaik otthonának felépítését tervezik. Emellett az anyuka nemrég jelentette be, hogy 3 évi influenceri munka után sikerült megvásárolnia az első saját lakását is. Most úgy döntöttek, eladják a szeretett autójukat, és az is kiderült, mennyi pénzt kérnek érte. Bódi Bence és párja Varga Rebeka nyerőpáros előző évadában szerepeltek közösen, ahol jobban megismerhették őket a nézők, hiszen a közösségi médiában korábbról már sok követőt gyűjtöttek. A szerelmes pár nemrégiben egy nagyobb ingatlan projektbe kezdett, egy telket vásároltak, ahol a közös otthonok felépítését tervezik. A motivációs előadó elmondása szerint a helyszín szentimentális számukra, mivel a kisfiúk ezen a területen fogant. Jelenleg még dolgoznak az álomotthonuk megvalósításán, miközben az édesanyja megvette élete első saját lakását is. Igen ám, de a jelentős pénzköltés miatt az apuka úgy döntött, kénytelenek megválni a szeretett autójuktól, így eladásra kínált azt, amelyről a 24 óráig elérhető Instagram sztoriában beszélt. Egy éve vettük át ezt a csodát, viszont az építkezési projekt miatt kell a pénz, ezért ha fájó szívvel is megválunk a szeretett autónktól. Ha érdekel, kattints a linkre, és érdeklődj a telefonszámon, fogalmazott Bence. A 2024. októberi évjáratú fekete BMW-t a használtautó.hu oldalon jelenleg 20 990 000 forintért árulja a motivációs előadó. A leírásban további információkat is megosztott a kocsiról. A BMW egy prémium középkategóriás autó, amely kiválóan ötvözi a sportos vezetési élményt, a kényelmet és a gazdaságos üzemeltetést. A dízelmotor erős és rugalmas, miközben alacsony fogyasztás mellett biztosít dinamikus haladást. Az intelligens összkerékhajtás és a 8 fokozatú automata váltó stabil, magabiztos vezethetőséget nyújt minden útviszony között. Tágas, prémium minőségi belső tér, modern technológia és kiváló menetkomfort jellemzi, így hosszabb utakra és mindennapi használatra egyaránt ideális választás. A modell egyik nagy előnye a kiváló utitárs, a precíz kormányzás és a kategóriájában kimagasló vezetési élmény. Olvasható tehát a hirdetés szövegében, egy csomó minden betűt meg számot kihagytam, mert én nem értek hozzá. A lényeg, hogy körülbelül így árulja tehát Bódi Bence a nagyon, de nagyon drága autóját. A blik.hu tehát ezzel is foglalkozik.
0: FM 92.

0: Folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap, tehát péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből legfeljebb nyugaton, észak-nyugaton élénkülhet meg az északira, észak-nyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Reggel délkeleten eshet kevés eső, majd napközben az ország nagy részén nem várható csapadék, de helyenként kialakulhatnak záporok, egy-egy zivatar. Több helyen élénk lökések kísérhetik az észak-keleti szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Vasárnap sok napsütés ígérkezik, a kevés gomoly felhőből egy zápor és zivatar alakulhat ki. Délire fordul a szél, nyugaton és a Bakonyban, valamint a Vértesben élénk, néhol erős lehet. Az enyhe hajnal után délután 23-28 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gírosz.
6: Pont egy gírosz?
5: Igen, pontosabban a gírosz pont.
7: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört arany felvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
8: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről. Reggel 6-tól idáig is a nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Szatmár Gábor meg lesz, ő érkezik. Este 8-ig övé a terep, utána pedig Vörös Nándi lesz majd a műsorvezető. Én pedig legközelebb holnap jövök újra. Reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem, akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel tehát Tali, visz!
1: Hallja.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 50. Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Gumicsere. Defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját. Tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsenparkban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. A román társaságot később felszámolták. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. A nyomozásban korábban már 5 másik gyanúsítottat is kihallgattak, köztük igazgatósági tagokat és a hitelt igénylő cégvezetőjét. 27 ingatlant pedig zároltak. Az ukrán erők újabb csapást mértek egy oroszországi olajipari létesítményre Perm városában, amely 1550 kilométerre van a frontvonaltól. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, hogy az ukrán nagy hatótávolságú támadások az orosz hadipari létesítményeket veszik célba. Hozzátette, Kijev folyamatosan kéri az orosz vezetést, hogy állítsa le végre a háborút, de válaszként csak újabb drón és rakétatámadások érkeznek, ezért Ukrajna kénytelen védekezni az orosz hadigépezet ellen. A pápával tárgyalt Rómában az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio és 14. Leó pápa, valamint a külügyekért felelős vatikáni államtitkár a közel-keleti béke megteremtéséről és a térség segélyezéséről egyeztetett, de tárgyaltak az amerikai kontinens problémáiról, a vallásszabadság biztosításáról, valamint Washington és a Vatikán közti kapcsolatok erősítéséről. Hárman meghaltak egy étterem előtt történt lövöldözésben az ausztriai Linzben. A Kronen Zeitung osztrák bulvárlap beszámolója szerint egy férfi lőtt le két nőt, majd önmagával is végzett. A beszámoló szerint az idős elkövető a feleségét és a lányát ölte meg. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsenparkban. A péntektől vasárnapig tartó eseményen ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskóverseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló futrakok is színesítik.
1: Az időjárásról.
5: A nap további részében többfelé kialakulhat zápor-zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismeret.

0: Csütörtöki csatangoló.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Igen, igen, ez itt már a csütörtöki csatangoló. Szám szerint 256. adásunkat hallhatják ma, 2026. május 7-én. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Ma is két anyagunkat hallhatják majd. Először is megnézzük majd, hogy mi történt az elmúlt héten, pontosabban az elmúlt hónapban a ceglédi tűzoltók életében. A ceglédi tűzoltóknak azért akadt dolguk, mindenről Petrányi Sándor fog szokás szerint beszámolni, úgyhogy a vele készült interjúval kezdjük majd a mai csütörtöki csatangolót. Utána pedig visszatekintünk még egy picit messzebbre. Nemrégiben zajlott a Balaton körül futó verseny, az Ultra Balaton, ahol a ceglédi sportélet jeles képviselői is ott voltak, és többek között ott volt természetesen Kőházi Ádám városi sportkoordinátor, aki ide a stúdióba magával hozta Majorosi Lázár Annitát, a kiváló edzőt, úgyhogy velük fogunk beszélgetni majd erről az eseményről. Érdemes lesz erre is odafigyelni, akik kimaradtak volna ebből a legutóbbi sugárzáskor. Na, szóval ezekről lesz szó elsősorban, és közben persze azért jönnek majd jó kis muzsikák is. Mindez itt tehát a csütörtöki csatangolóban indulhat is mai első beszélgetésünk, amelyben tehát megnézzük, mi dolguk volt a tűzoltók áprilisban.
0: Csütörtöki csatangoló.
1: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát megnézzük, hogy mi dolguk volt a ceglédi tűzoltóknak áprilisban, ebben a szeszélyesnek nevezett hónapban. Mindenről természetesen most is Petrányi Sándor hozta el a legfrissebb információkat. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
2: Köszöntelek, és a hallgatókat is köszöntöm.
1: Mennyire volt szeszélyes ez az április?
2: Sok munkát adott nekünk, sajnos. Emelkednek a riasztások, illetve a beavatkozásunk számai. Ugye tudjuk, nagyon jó mindig az időjárás függvénye
1: a mi munkánk.
2: És ugye persze az emberi gondatlanság is ott van, a szabadtéri tüzek megszaporodása.
1: Igen, igen, és hát ilyenkor ugye éledezik a természet, és jönnek már mindenféle virágok, olyan virágok is, amik nem tűzveszélyesek, de hát például ugye a nyárfa virágzás is megindult, és itt a belvárosban is lehetett azért látni jó pár pihécskét, amit tudom, hogy ti nem nagyon szerettek.
2: Igen, ugye összefoglalva körülbelül annyit kell mondani, hogy a tavasz az nagyon jó indult, nagyon szépen kizöldelt, ugye a hóban tárolt vízkészlet az egy ilyen csodálatos fogalom. Egy idő után ugye elillant, úgymond, vártuk az esőt, nem jött, és a tavaszunk ezért szokott erős lenni. Márciusban nem volt olyan komoly szabadtéri tűzünk, szerencsére kisebb égetések voltak, erről szerintem beszéltünk. Áprilisban viszont arra kell figyelni, hogy a nyárfa virágzásával tűzveszélyes a külterület.
1: Nagyon
2: nyárfa erdő van körülöttünk, külterületről beszélünk, megint nem a lakosság, mármint a városok, települések védelme a fontos, hanem a külterületen nyújtott tűzek eloltása, és ezért kell róla beszélni. Ha már így a tűzesetekhez kanyarodtunk, akkor sajnos 14 ilyen eseményünk volt.
1: Az nem kevés. Igen.
2: Rengeteg volt Cegléden, aztán Abony Albert is, a Csemő, Törtel, Újszilvás, nem hagytam ki semmit.
1: Az egész környék nyilván érintett volt ebben.
2: Igen, hogy mik égtek, általában külterületen vagy saját telken próbálnak kommunális hulladékot égetni.
1: Hoppá.
2: Ugye alapvetően arról beszélünk, hogy mindenféle égetés tilos, hogyha önkormányzati rendelet nem szabályozza. Önkormányzati rendelet nem fogja a kommunális hulladék égetést szabályozni.
1: Nem,
2: a kerti égetést szabályozza. Cegléden is van, hétfő, péntek, szombati napokon, kulturált körülmények között, mindenféle felszereléssel. Nem óriási szélben, mert mondok egy példát.
1: Nyilván.
2: Tegnap például Portelek, ami nem olyan messze van, Jászberény farmos térségében, 10 hektáron égett, ajnövényzet volt benne, nyárfa, mindenféle, és 3 tanya veszett oda.
1: Hoppá! Hát azért ez azt hiszem, ez beszédes.
2: A külterületi lakosok sokkal nagyobb veszélyben vannak, ugye, mert fölélénkül a szél, és nem tudjuk megfogni, belekap az épületbe, melléképületbe, szaladunk a tűz után sajnos, és akár még emberi életet is követelhet. Ugye 14 ilyen esemény volt, ebbe volt száraz, fű, nádas, árokpart, szalmabálákba is belekapott, tehát ilyen eseményeink voltak. nem maradhatott el sajnos a gépjárműtűse, ami most jelen pillanatban áprilisban.
1: Ez szinte soha nem marad el.
2: Az M4-es úton történt, teljes terjedelmében kiégett egy gépjármű sajnos, és két melléképület tűzről tudok még beszámolni, ami ugye szintén fájó, hiszen épített környezetben, de ugye ezeknek is megvan az oka, a keletkezése, a vélelmezett ok általában valamilyen elektromosságra vezethető, vagy nyílt égéssel kapcsolatos. Itt például egy nagykörösen egy 50 négyzetméteres melléképületnél valószínűleg ugye csibéket nevelhettek, aha, és az infra lámpa okozhatta a tüzet.
1: Igen.
2: A Csemőben is volt egy melléképület tűz, a 30 négyzetméter vízsugárra kellett beavatkozni a ceglédi tűzoltók. Csemőben egyedül oltották el, nagykörösen segítettek a nagykörösieknek a tűz eloltásában.
1: Igen.
2: Itt a tűzesetről körülbelül ennyit tudok mondani.
1: Hát bizony, de itt a kis tájékoztatóban, amit tőled kaptam, itt látom, hogy a tüzek 99%-a az emberi gondatlanságból jön, vagy hát rosszabb esetben szándékosság is lehet mögötte, de azért talán ebből kevesebb van.
2: Igen, az emberi gondatlanság a legjellemzőbb. A szándékosság, hát kevés ember van szerintem, aki ilyenre vetemedik,
1: de előfordul azért.
2: Nem zárhatjuk ki ezt sem.
1: Igen.
2: Műszaki mentésekről egy pár szót. 5 esetben volt közúti baleset, általában M4-es autópályára koncentrálódott.
1: Jellemzően,
2: visszaesett ezeknek a száma, de azért mégis voltak személyisérléssel járók is, úgyhogy tréler vontatott személygépjárművet megperdült, fejre borult, utóléréses baleset volt, személyisérléses. Itt is a tűzoltók elvégezték a műszaki mentési tevékenységet. Azon kívül szerintem az ajtónyitás, segítségnyújtás száma egy kicsit lett magasabb, 6 esetben menti.
1: Igen.
2: Idősebb személyeknek segíteni, a mentősöknek, rendőrségnek segítséget nyújtani.
1: Igen, ez nagyon-nagyon fontos egyébként tényleg, hiszen de nagyon sok idős ember él egyedül, főleg hölgyek egyébként, ugye?
2: Igen.
1: És hát rajtuk ki segítsen.
2: Sokszor
1: nem
2: a szomszédok hallanak valami nezt, egy halkabb kiáltás, segélykiáltás, de persze egy idő után elhalkul, és ha ők ezt észreveszik, akkor szólnak, és így tudunk segíteni.
1: Igen, nagyon fontos. És ugye most már itt lassacskán a tüzelési szezon végére érünk majd, de ettől függetlenül a kémények ellenőrzése ugyanolyan fontos.
2: Igen, és most is, ugye nem aktív a kémény, tehát most
1: lehet jobban ellenőrizni.
2: Bizony, nagyon sokszor elmondjuk, kéményseprés.katasztrófavédelem.hu vagy a 1818-as ingyen hívható telefonszámon. Ugye ezek a legfontosabb célkitűzéseink, hogy a kéményeket vizsgáltassák felül. Az otthon jellegű tüzeket előzzük meg. A szénmonoxid és a füstérzékelőt mindenképpen preferáljuk, hogy minél több háztartásban legyen, és természetesen szabadtéri tüzeket szorítsuk vissza.
1: Igen, de hát arra oda kell figyelni, mert tényleg sokszor a gondatlanság okozza ezeket a tüzeket. Hát reméljük, hogy tudatosság vagy szándékosság nem rejlik a tűzesetek túlnyomó része mögött, de azért, na, szóval észnék kell lenni ilyen esetben is. Beszéljünk valami szép dologról itt a vége felé azért, hiszen már benne vagyunk májusban, és május 4-e egy igen jeles nap a tűzoltók számára. Szent Flórián a tűzoltók védőszentjének napja. Ez még él azért ez a hagyomány szépen?
2: Igen, nekünk egy nagyon komoly ünnep, hiszen jó, hogy a tűzoltóknak is van védőszentje, és Szent Flórián legendája úgy mond, hogy ő egy mekkora hadvezér volt, vagy mekkora vezér volt, és milyen dolgokat vitt véghez. Egy pár mondatban el tudom mondani, hogy a 3. században katonaként szolgált a római hadseregben, és a kereszténységet felvette, mint hitet.
1: Bizony.
2: És békében le is szerelt. És jött utána a keresztény üldözés, és sajnos ennek az áldozata lett.
1: Igen.
2: Nem tagadta meg a kereszténységet,
1: és
2: így kivégezték, de hogy miért is lett ő a védőszentünk, mert
1: egy társul ehhez, ugye?
2: Igen, egy tiszt volt, aki egy hatalmas tüzet önfeláldozóan eloltott szinte egyedül, és megmentve ezzel egy várost és annak és a saját katonáit, egy erődnek volt ő a parancsnoka. És konkrétan erre a legendát kiemelve Szent Flórián a hivatás tudata, a munkába vetett hite, a segíteni akarás az embereken, ez lett példa a tűzoltók számára, és szerintem aki volt már tűzoltó laktanyában, az látja ezt a festményt, vagy látja ezt a szobrot maga előtt, hogy egy római kori katona ruhában, dézsával a kezében látható képen, vagy még egyszer nem mondom, szobron, és ő Szent Flórián, és ő rá vagyunk büszkék, ő nekünk megtestesíti azt, hogy miért kell az embereken segíteni.
1: Bizony, ugye ő általában is, tehát nem csak a tűzoltók, hanem az összes
2: tüzes mesterségek, a kovácsoknak is úgy hallottam, ugye az ellenkező irányba is, tehát itt talán olyasmi volt, hogy a folyóba vetették, stb. És akkor utána később temettett el valaki, és az árvizeknek is az árvizek ellen védő szent ő is.
1: Tehát igen, a másik oldal. Tehát tűz is, víz is.
2: Így van.
1: Mind a kettő
2: és nagyon, nagyon érdekes. Sokat olvastam utána, nem csak most régebben is, és megható történetek keringenek. Legendák természetesen lehet, hogy egy kicsit ilyen Mátyás királyos az egész, de nekünk ebben kell hinnünk, hogy volt egy ilyen katona, aki
1: és egy szép példát mutatott.
2: Igen.
1: Mindenképpen, igen, és rá emlékezni kell, nem csak május 4-én, hanem gyakorlatilag az év minden napján lehet azért az ő példáját követni. Hát bizony, hogy észnék kell lennünk, mint említettük, tényleg a gondatlanság nagyon sok problémát okozhat, de hogyha gondosak vagyunk, akkor egyrészt úgy rakunk tüzet, vagy úgy nem rakunk tüzet, ahogy szabad, illetve nem szabad, de továbbra is nagyon fontos a szénmonoxid érzékelő és a füstjelző felszerelése, és ennek továbbra sincs akadálya.
2: Így van, néhány ezer forintba kerül, és nagyon fontos. Hiszen igen. Mindkettő életet menthet.
1: Igen, nagyon fontos. Nem tudom, van-e még valami nagyon fontos mondani valód?
2: Igazából a szabadtéri tüzekről, tehát még egyszer a pihetüzet most próbáljuk meg, a nyárfának a pihéje, szőnyeget alkot most már külterületeken.
1: Várjuk az esőt, gyúlékony bizony.
2: Várjuk az esőt, és hihetetlen károkat tud okozni. Tudom, nagyon jó, 11 éve vagyok itt Szegléden, és volt, hogy 50 hektár, volt, hogy 70
1: bizony.
2: Hektár.
1: Igen,
2: és abban 10-12 tanya is volt, és olyankor nagyon, nagyon nagy a ijegység.
1: Igen, és hát sajnos hát ez a pihe megjön, hát egy darabig jön, aztán majd nem jön, majd reméljük, hogy lesz egy-két olyan esős nap, ami ezt egy kicsit leveri.
2: Elzsíti, igen,
1: és
2: tűzveszélyét.
1: Igen. Hát, hogy aztán hány ilyen jellegű tűzesetről kell beszámolnunk majd a következő hónapban, az majd júniusban fog kiderülni. És akkor fogunk majd beszámolni.
2: Igen, június elején jönni fogok ismét.
1: Igen, várunk szeretettel, és reméljük, hogy minél kevesebb ilyen beavatkozásról kell majd beszámolnod, és minél több jó tanácsot tudunk adni majd akkor is a kedves hallgatóknak. Nagyon szépen köszönjük a májusi munkátokat is, és a továbbiakban is azt szeretjük, hogyha ti bent vagytok a laktanyában, mert mindenkinek az a legjobb.
2: A készenlét a legfontosabb.
1: Igen.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: Petrányi Sándor, köszönjük szépen!

0: Csütörtöki csatangoló.
1: Igen, igen, ez itt még mindig a csütörtöki csatangoló, és jön akkor az a második beszélgetésünk, amiben egy jeles sporteseményről lesz szó, a Balaton körbefutó Ultra Balaton versenyről, ahol ott voltak a ceglédiek is. Kőházi Ádámmal és Majorosi Lázár Anitával fogok beszélgetni erről a nem mindennapi eseményről. Érdemes lesz ránk odafigyelni.
0: Csütörtöki csatangoló.
1: Egy nem mindennapi sporteseményről lesz tehát szó a következő percekben, kedves hallgatóink, az Ultra Balaton nevezetű futóversenyről. Erről fogunk beszélgetni a ceglédi csapat két tagjával is. Ugye eddig lebegtettem, hogy Kőházi Ádám városi sportkoordinátor hoz-e valakit magával. Hát kérem szépen hozott, nem is akárkit, Majorosi Lázár Anitát. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Szia, Anita!
2: Szervusz, köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást.
1: Szervusz, Ádám!
3: Szia, köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönjük a meghívást.
1: Na most előtte érdeklődtem, és mondtátok, hogy ez egy jubileumi verseny volt most, mondhatni, ez volt a 20. ilyen.
3: Így van.
1: Ez az Ultra Balaton miről is szól, röviden tisztázok azok számára, akik esetleg most hallják ezt először.
3: Hát szerintem két része van. Az egyik az a teljesítésről. Itt a futók részéről is mondom, hogy nagyon sok nevező van. Ugye valaki azt mondja, hogy a leginkább a sportértékre megy rá az idő eredményre.
1: Igen.
3: Tehát amikor nézzük a tegnap itt a versenyünk után néztük, hogy a győztes csapat ilyen 3 perc 30-as kilométereket teljesített.
1: Uh-huh.
3: Ott az valószínűleg inkább a teljesítményről szól. Vagy van az a verzió, aki azt mondja, hogy talán az élmény, csapatépítés és egyéb miatt teljesíti. Ugye, ha a csapatversenyről beszélünk, hiszen nagyon sok céges csapat van, 1600 körül láttuk a számot, tegnap. Mi inkább ez a verzió voltunk talán.
1: Ugye most hétfőn beszélgettünk, tehát ugye ez a hétvégi esemény volt. Hát azért több mint 200 kilométerről van szó, ha jól tudom, ugye?
3: 209 pontosan.
1: 209 kilométer, körbe kell futni a Balatont?
2: Igen, pontosan.
1: Ugye? Fú, hát mi sem egyszerűbb. Hát végül is Közép-Európa legnagyobb taváról van szó, tehát ez nem is akármilyen teljesítmény ilyen szempontból. Cegléd az eddigiek során, ugye ez volt a 20. ilyen verseny, képviselte magát már ezen a versenyen?
3: Cegléd minden évben képvisel magát, de nem hivatalosan, hanem nagyon sok ceglédi csapat szokott lenni, vagy ceglédi futó is. Ez idén is így volt, több ceglédi csapat volt, vagy más csapatban szerepeltek ceglédiek, vagy volt egyéni. Például itt mindenképpen meg kell említeni Korondi Áront, aki egyébként Anitához járt mellette edzésre. Ő ugye egyénileg teljesítette ezt a 200 kilométeres
1: távot.
3: Igen, 20 az nem tudom hány óra alatt.
2: Egyes egyedül 25 óra alatt, igen.
1: A mindenit. És közben nem is aludt meg semmi?
2: Icipiciket állt meg, kicsit hengerezni, kicsit frissíteni, és ment tovább.
1: Fú.
2: Hát... Sós vízen, pici sajton, ezt még hozzátenném, semmennyi szénhidráttal, úgyhogy egy őrült csávó, de nagyon büszke vagyok rá.
1: Hű, hát ezúton is gratulálunk neki is, de ugye ez általában inkább csapatverseny szokott lenni, vagy hogy is van ez?
3: Nagyon népszerű a csapatoknál, és egyébként mi a gondolat is az volt, tavaly évben Jankovics Istvánnal ketten képviseltük szintén Ceglédet egy másik csapatban, a Mozgásrecepte csapatban, és akkor fogalmazódott meg az, hogy jó pár év ezelőtt, de Anita, mint részvevő, többet tud mondani, voltak már ilyen hasonló események, már nem futó, ahol Ceglét képviselte magát,
1: itt
3: város, a Cegléd is kiemelt sportolói képviselték a város, és vitték a jó hírét, és igazából ez volt a cél az idejében, és ezért is volt Sportolőlünk Cegléd a csapatnak a neve, ugye, ami a lakossági sportot fedi le itt a városban.
1: Hát ez, hogy Sportolj velünk Cegléd, ugye ezt jól ismerhetik azért, akik a közösségi médiában mozognak, és ez egy nagyon jó dolog. Meg hát az, hogy sikerült így összetrombitálni, nem is akárkiket. Mikor kezdtétek el a szervezést, hogy kik jöjjenek el a csapatba? Kié a válasz lehetőség? Ádám,
3: hát ugye az én fejemben pattant ki, hogy én kezdtem el a szervezését. Hát most, hogy mikor, arra már nem tudom még pontos választ adni, de talán egy ilyen fél évvel előtte körülbelül.
1: Már akkor.
3: Igen, és azt szerettem volna, hogyha mindenképp olyan tagokkal tudjuk megtölteni a csapatot, akik az elmúlt években képviselték a várost, akik vitték a városnak a jó hírét, illetve az még egy fontos szempont volt, hogy vagy dolgozzanak ugye a cevédi sportban valamilyen formában, hanem is élsportolók, edző, sportszervező, és minél több szakákból képviseltesse magát valaki.
1: Igen, igen, hát ez így is volt. Ez így is volt, és hát ez a teljesítmény az óriási. Nem tudom, hogy ennél nagyobb szabású futóverseny van egyáltalán az országban, vagy ez a legnagyobb, ami legtöbb embert megmozgat, mondjuk.
2: Szerintem, ahol ennyi csapat és ennyi egyéni, szerintem nincsen, és igazából Európa körül is szerintem talán ez a legnagyobb, én ahogy olvastam is itt az összefoglalókat, hogy Európa legnagyobb ilyen sporteseményéről beszélgetünk. És azt még hozzátenném, hogy Ádám itt mondta, hogy volt már több ilyen esemény. Igen, ezek hihetetlen, büszke vagyok, hogy megint részese lehettem, ezek ilyen örökre szóló élmények. Én az Ungival, Szellőimivel, a Lőrinctomival, mi már voltunk nemzeti regattán, ahol sárkányhajóztunk, voltunk vitorlás versenyen. Én Imivel szekeret is toltam, húztam, vontam, de ugye a szekértoló versenyen, a nemzeti
4: vártán.
2: Mindenféle ilyen esemény, és ez mindig örök nyomot hagy a kis lelkemben, szívemben, mert nagyon-nagyon szeretjük egymást, nagyon ritkán találkozunk, igen, nagyon ritkán vagyunk együtt, de ez mindig olyan, mintha tegnap előtt láttuk volna utoljára egymást, nagyon sokat vicceltünk, nagyon sokat nevettünk itt is, úgyhogy inkább itt nekem az értéke így ebben volt, nem a teljesítményben. Azt hozzátenném, hogy sportolók vagyunk, de egyikünk sem futó, és ennek ellenére szerintem mindenki nagyon szépen teljesített. Talán a legtöbbet a Jankó és az Ádám futott eddig közülünk, úgy egyébként, és mi meg csak így besatlakoztunk hozzájuk, és próbáltunk nem szégyenben maradni mellettük. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez sikerült is. Mint Ádám meghatározott számunkra egy követhető, egy kényelmes tempót, azért mindenki igyekezett azt megdönteni, tehát annál sokkal jobbakat futottunk. Nappal is és éjszaka is.
1: Végül is minden sport alapja a futás azért valahol, nem?
2: Igen,
1: ezt?
2: Mindenkinek kiegészítő sportága nyilvánvalóan igen, de hát azért mindenkinek van egy erőssége, és azért próbáltunk tényleg úgy helytállni, hogy ne hozzunk szégyent Ádámra és Cegléd városára meg a csapatunkra, de azért itt azt is hozzátenném, hogy az a legszebb ebben a dologban, hogy milyen csapatmunka zajlik itt ilyenkor. Itt bárki azonnal váltott bárkit, bárki cserélhetett volna bárkivel, tehát itt nem volt az, hogy ez a te távod akkor neked kell. Ugye volt egy sajnálatos eseményünk is, ugye Velki Ádám sajnos betegség miatt nem tudott részt venni, de attól függetlenül teljes értékű csapattársnak tekintettünk, sokat gondoltunk rá, sokat használtuk a nevét, aki fut Velkei néven most, tehát szépen felosztottuk egymás között, tehát nem voltak ebből sem problémák.
1: Előre meg volt határozva, hogy ki melyik távot futja le éppen, vagy ott impróztatok?
3: Igen, hát ugye lehet tudni, hogy a résztvevő sportolók és sportban dolgozók mennyire szerteszét vannak sok mindenben mindig benne, de azért egy alkalmat sikerült összehozni, amikor összeültünk, egy táblázatba ezt felvittük, nagyjából szétosztottuk, hogy akkor ki hol, miként, milyen
1: kifut az északi parton, kifut a déli parton.
3: Erre például, hogy szintén, ahogy hangsúlyozta is annyit, hogy abszolút csapatban gondolkoztunk, ezt is igyekeztünk szétosztani, hogy mindenkinek jusson mindenből.
1: Aha, tehát igen. Tehát nem egy-egy távot futott le egy-egy ember.
2: Nem egyszerre futott a senki, több kisebb szakaszt. Ez igen. Azért is volt jó. Egyébként én is gondoltam, hogy jobb lenne szervezés ügyileg, ha egy hosszokat futunk. De így viszont együtt maradt a csapat. Mindig mentünk a következő pontra együtt nagyjából, kis kiesésekkel. Igen. A két autó, két busz kísérte egymást, tehát a csapat építés jellegében szerintem ez volt az igazi. De azért voltak a rövidebb szakaszok, mikor Ungi mondjuk megindult a 4.30-as, 4.20-as tempójával 3 kilométeren, akkor sajnos volt, hogy nem ért oda az egyik, oda volt gyors az autó, mint Ungi, tehát ilyenkor ezért előre kellett gondolkodnunk, hogy az egyik autó előbbre menjen, szóval, és ezért így mégig tudtunk egymással kommunikálni, beszélni, nagyon-nagyon nagy élmény volt tényleg.
1: Már pár nevet említettetek, de azért nézzük már meg, hogy kik voltak ebben a bizonyos nagybetűs csapatban benne.
3: Anitával kezdeném, hisz ő van itt mellettem. A Lőrinc Szabó Emese, a Filipovics Dóra volt a lányok részéről a hivatalos futónk, a Zungvári Miki, a Lőrinc Tomi, a Jankovics Pisti, a Jankovics Hajnalka, a Hegedűs Laci, a Gergye Zoli az asztali teniszesektől. Én voltam a Szellő Imre, most tartunk 11-nél, hogy a 12. lett volna a Velkei Ádám.
1: Igen.
3: Ugye ő sajnos így a betegség miatt nem tudott velünk elni, csak lélekben volt velünk, és akkor így kiegészítésnek mondanám, hogy a Hegének a felesége, a Szandi jött velünk, ő kerékpáron, akit kellett, ő kísért, aha, és akkor segítette ezzel a csapatot, illetve...
2: Kis szakaszt ő is bevállalt egyébként.
3: Ő is bevállalt, igen, illetve volt egy plusz sofőrünk, az egyik öcsém.
2: Igen, és igen. Ő is bevállalt egy szakaszt.
3: És ő is elvitt egy 6-os.
2: Igen, azt mondta, hogy úgy lesz teljes értékű csapattag, és mi nem akadályoztuk akkor, meg ebben, hogy átvegyen egy kis részét a futásból, szívesen adtunk neki egy szakaszt.
1: Ti is szusszantatok egyet addig legalább. Fú, hát azért ez kemény. Úgy összességében mennyi idő volt ez, amíg sikerült megkerülni ezt a kis pocsolyát, a Balatont?
3: 20 óra 54 perc, 51 másodperc volt egyébként a hivatalos időnk. Valóságban ennél picit gyorsabbak voltunk, csak mivel volt egy olyan szabály a versenyszabályzatban, hogy meg kellett adnunk előre egy időt, ez is volt fontos a táblázat az elején, és 10%-nál nem lettünk gyorsabbak. Tehát az azt jelenti, hogy 2 óra pár perccel nem lettünk gyorsabbak, és mivel itt mindenki profi sportol, mindenki gyorsabb akart lenni, mint ami meg volt adva.
1: Igen.
3: Már majdnem, hogy ezt kellett figyelni, de szerencsére a legfelkészültebb ezzel kapcsolatban Szellő mi volt nálunk, és ő nagyon figyelt arra, hogy ez ne adja meg legyen, úgyhogy ő egy kis időt hozott ezen a történeten.
2: Fú. Szerintem a csapat kabalája is ő volt, hivatalosan is ő lehet, úgyhogy mondhatjuk, hogy a munkamester ő volt igazából.
1: A többi csapattal, gondolom ez nem egy olyan verseny, hogy a többi csapattal most csúnyán kell viselkedni, meg szigorúan rájuk nézni. Ennek az egésznek lehet egy olyan hangulata, úgy sejtem innen nézve, innen Ceglédről nézve, hogy már ezért érdemes oda menni.
2: Igen, szerintem ez elképesztő volt. Rengeteg autó, rengeteg biciklis, rengeteg ember, mégis mindenki valahogy odafigyelt egymásra. Nem is tudom, hogy ezt hogy lehetett lehozni, mert az autók között futottunk, a biciklik között futottunk mindenhol, és igazából mindenki nagyon udvariasan próbálta még itt a nagy tömeg ellenére is ezt megoldani, úgyhogy szerintem ez egy ilyen nagyon, nagyon korrekt esemény.
3: Igen, hát volt pont Anita, hát aki volt már Balaton, biztos azért sokkal vannak így, és ott a római úton futott, már nem futott, közlekedett már, Anita ott futott, és ott ugye mi is, mint kísérőautók arra kellett mennünk, hogy vigyük a váltást, meg menjünk tovább, és hát azért ott, ha valaki látott már mondjuk egy Tour de France befutótott a vége fel az Alpokba, akkor nagyjából ugyanígy kell kezelni, ha a biciklis jön ott a szurkolói tömegbe, itt ugyanúgy, hogy Anitának is kerülgetnie kellett az autót, mindent, mert nem tud mit csinálni, szűk úton, úgyhogy ezekre figyelni kell, de ezért mindenki figyelt egymásra. Nálunk nyilván kicsit talán intenzívebb volt a dolog, mert ugye olyan sportolókkal mentünk, hogy szinte minden ponton valaki ismerte a sportolóinkat, és akkor így azért volt leállás ezekkel a dolgokkal, de hát ez is volt a célunk, hogy vigyünk a szegedi sportéletnek a hírén.
1: Hát bizony, és nem is akárkik voltak ott. Tehát lesz ennek folytatás, ez a csapat úgy valamelyest együtt marad? És vannak további terveitek, vagy mondjuk majd jövőre megint az Ultra Balatonon találkoztok?
2: Én nagyon szeretném, hogyha ez így maradna, bár mindannyian egy kicsit máshogy emlékszünk, ebből is viccet csináltunk természetesen, hogy hogyan is toborozott össze bennünket Ádám, mert Ádám szerint mindenkit megkérdezett, és mindenki vadul jelentkezett, hogy szívesen, mi pedig úgy emlékeztünk rá, hogy mit csinálsz április 20-án, ja, futsz. És akkor így, de egyébként ez már visz természetesen megkérdezett Ádám, de mindenki nagyon örömmel vállalja ezt, mert tényleg ezek mindig ilyen életre szóló kis emlékek maradnak bennünk, úgyhogy én bármikor szívesen csatlakozom a csapathoz bármilyen sportesemény kapcsán. Igen.
1: Van valami olyan sorrend, amiben ott szépen szereplünk most, így a végeredményt tekintve?
3: Van egyébként, de mondom, nem igazán volt ez a lényeg. Most jól emlékszem, ilyen 500 valamelyik csapat lettünk az 1600-ból, de ez annyira marginálisan számít, hogy
1: nagyon mezőny
3: mondhatjuk, de
2: ezt mi abszolút ilyen just for fun-ra futottuk, tehát hogyha az lett volna a feladat, hogy versenyző, akkor mindenki máshogy fut, itt az volt a feladat, hogy részesei lehessünk, csapatépítőként mosolyogjunk, nevessünk, volt egy kis pálinkázás is azért pluszba, tehát azért bulizgattunk is, szóval nem az
1: Balaton,
2: volt.
1: Hogyne.
2: Hát igen, hogy maradhatott volna ki, Zoli gondoskodott erről is, úgyhogy már az elején és a végén, szóval semmi baj nem volt ezzel, így álltunk hozzá, hogy ahogy megbeszéltük, hogy élvezzük, jó hangulat legyen, nevessünk sokat együtt, és örök élményként maradjon meg. Van,
1: és vigyétek Cegléd jó hírét oda,
2: ez sikerült,
1: a Balaton partjára is.
2: Még jobbot hagytunk itt.
3: Olyan háttérinformációt még egyébként, egyrészt például a Birkózó Szövetség is megosztotta a jegyzésünket, hogy ugye a Lőrinc Family ott van az UB-n, tehát megmondom, sokan találkoztak vele, de csak ha azt nézem, a sportol velünk Cegléd oldalt, ott meg is kérte nemesét, hogy kicsit tartsa intenzíven ez a 24 óra alatt, ezt tökéletesen meg is csinálta, és hát 100 fölötti like követő érkezett az oldalra a hétvégén, és 270 ezer körüli megtekintésünk volt abba a két napba lényegébe.
1: Az jó,
3: úgyhogy ott abszolút sikerült teljesíteni, amit szerettünk volna.
1: Hú, hát gratulálok. Egy igazi maratoni Balaton volt, egy ultra Balaton, és hát a mi időnk viszont nem maratoni hosszúságú, de egy dolgot mondjuk Ádám még szeretne mondani.
3: Igen, illetve az lenne még a célunk, ezt majdnem kifejtettem, pedig ez nagyon fontos, hogy egy plusz mezt készítettünk, vagy egy egyenmezünk volt, egy plusz csapattagot, és hát remélem, hogy majd kisegítesz az MSZ-ék által üzemeltetett, vagy MSZ is tagja, ugye a CETK-nak, a hosszú nevét sose tudtam megjegyezni. Van egy felajánlásunk, hogy ezt minden futónk, minden részvevőnk aláírja, és ezt szeretném majd egy kisebb árverésre bocsájtani a CETK-n keresztül, és amivel a célunk az, hogy szociális alapon angol nyelvi vizsga felkészítésre nyelvi oktatási központnál lehet majd ennek a bevételét felhasználni. Úgyhogy erre hamarosan majd a CETK-nak az oldalán leírják a részletes információkat.
1: Oké, azt is érdemes figyelni, tehát akkor ezek szerint nagyon jó. Hát még egyszer szívből gratulálok ehhez a nagyon szép teljesítményhez, és hát ez meg se kottyant nektek ide felszaladni a harmadikra a rádióhoz. Azt láttam, hogy jó erőben vagytok, jó edzésben vagytok most éppen, és nagyon szépen el is mondtátok nekem ezeket a csodatörténeteket, amiért egy kicsit irigykedek, de azt hiszem ez egy olyan irigység, ami nem olyan rosszul hangzó irigység, hanem egy pozitív. Megpróbálhatjuk, majd meglátjuk. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Majorosi Lázár Anita és Kőházi Ádám volt a vendégem, és akkor hajrá Cegléd, hajrá Balaton. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen.

0: Nos, kedves hallgatók, eddig tartott a csütörtöki csatangoló 256. adása 2026. május 7-én. Én köszönöm a figyelmet, és természetesen számítok rá a következő héten, ugyanekkor csütörtökön, majd, de természetesen a hét többi hétköznapján is várom önöket majd 6, illetve 7 óra után egy-egy érdekesnek szánt és aktuálisnak szánt beszélgetéssel. További nagyon kellemes rádiózást kívánok itt a 92.5-ön, holnap is találkozhatunk tehát a megszokott időben. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, viszont hallásra!
1: Csütörtöki csatangoló!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hideg a Ceglid Rádióban.
4: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját. A második legszárazabb áprilist mérték idén Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlenkezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. A román társaságot később felszámolták. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. A nyomozásban korábban már 5 másik gyanúsítottat is kihallgattak, köztük igazgatósági tagokat és a hitelt igénylő cég vezetőjét. 27 ingatlant pedig zároltak. Az ukrán erők újabb csapást mértek egy oroszországi olajipari létesítményre Perm városában, amely 1550 kilométerre van a frontvonaltól. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, hogy az ukrán nagy hatótávolságú támadások az orosz hadipari létesítményeket veszik célba. Hozzátette, Kijev folyamatosan kéri az orosz vezetést, hogy állítsa le végre a háborút, de válaszként csak újabb drón és rakétatámadások érkeznek, ezért Ukrajna kénytelen védekezni az orosz hadigépezet ellen. A pápával tárgyalt Rómában az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio és 14. Leó pápa, valamint a külügyekért felelős vatikáni államtitkár a közel-keleti béke megteremtéséről és a térség segélyezéséről egyeztetett, de tárgyaltak az amerikai kontinens problémáiról, a vallásszabadság biztosításáról, valamint Washington és a Vatikán közti kapcsolatok erősítéséről. A második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklete közben átlag közelinek mondható. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsenparkban. A péntektől vasárnapig tartó eseményen ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló futrakok is színesítik.
1: Az időjárásról.
4: Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A napokban többször lehetnek záporok és enyhülhet az aszály. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számítható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata és a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület szeretettel vár minden emlékezőt május 8-án pénteken 16 órára a Városalapítók napi ünnepségre az Eötvös téri Városalapítók szobrához. Köszöntőt mond dr. Csáky András polgármester, majd egy apáca, egy parasztlány, egy polgár címmel a Református Általános Iskola és Óvoda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják és hallhatják. Ezt követi a legszebben felújított épületek, elismerések és díszoklevelek átadása, a díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. Majd természetesen koszorúk kerülnek a Városalapítók szobrához is. Az ünnepség után pedig a Városháza udvarán található Panteonban folytatódik a megemlékezés emléktábla koszorúzással. Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-éig tekinthető meg. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Welcome to Saint-Tropez.
1: Hírek a Ceglédár Show-ban.
2: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. A második legszárazabb áprilist mérték idén Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. Döntését Facebook oldalán jelentette be. Azt írta, annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztetett Magyar Péterrel és abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melétei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Az új jelölt nevét pénteken hozzák nyilvánosságra. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de a Fidesz és a KDNP, valamint a Mi Hazánk képviselő csoportjában is lesznek olyanok, akik még nem voltak tagjai az országgyűlésnek. A szombati alakuló ülés 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, Magyar Péter pedig várhatóan délután 15 órakor teszi le a miniszterelnöki esküt. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedű Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei, gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság indított vizsgálatot. A második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott. Ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklete közben átlag közelinek mondható.
1: Az időjárásról.
2: Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számítható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata és a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület szeretettel vár minden emlékezőt május 8-án pénteken 16 órára a Városalapítók napi ünnepségre az Eötvös téri Városalapítók szobrához. Köszöntőt mond dr. Csáky András polgármester, majd egy apáca, egy parasztlány, egy polgár címmel a Református Általános Iskola és Oboda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják és hallhatják. Ezt követi a legszebben felújított épületek, elismerések és díszoklevelek átadása, a díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. Majd természetesen koszorúk kerülnek a Városalapítók szobrához is. Az ünnepség után pedig a Városháza udvarán található Panteonban folytatódik a megemlékezés emléktábla koszorúzással. Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-éig tekinthető meg. Május 16-án újra futókörök napja Cegléden is, újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Vegyünk részt minél többen ezen a kiváló hangulatú sportos és ingyenes eseményen, gyűjtsük a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futni lehet, vagy sétálni a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóbár és ajándékok, és érdemes előregisztrálni is az eseményre, mégpedig így el lehet kerülni a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot is kap a résztvevő. Hát május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön újra futókörök napja, 9 és 17 óra között a futókoroknapja.hu-n is bővebb információk találhatók meg, regisztrálni pedig a turaliga.hu/seos/futókoröknapja oldalon lehet.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Az olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter. Kétnapos tűzszünetet hirdetett az orosz védelmi minisztérium. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő miniszterelnök úgy fogalmazott, sikeres és előremutató megbeszélésen vannak túl. Bejegyzésében arról írt, hogy egyetértettek az illegális migráció elleni fellépésről és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról is. Magyar Péternek ez még nem hivatalos kormányfői látogatása volt, hiszen hivatalosan két nap múlva szombaton választják meg. Azt pedig már korábban bejelentette, hogy kormányfőként Varsóba, majd Bécsbe utazna először. Éjféltől kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium. Felszólították az ukrán felet, hogy kövesse a példát. Moszkva egyúttal jelezte azt is, amennyiben a győzelemnapi ünnepség ellen támadást intéznek az ukrán erők, akkor rakétákkal támadják Kijevet. Az oroszok idén másodszor hirdettek fegyvernyugvást, először az ortodox húsvét alkalmából. Zala vármegye több településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikli utakat és parkolókat tölthettek fel, közölte a vármegyei kormányhivatal. A helyi környezetvédelmi hatóság szerint Zalaegerszegen egy önkormányzati parkolót lezártak emiatt. A szennyezett kőzúzalék magánterületekre is kerülhetett. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Nem volt életveszélyes az ausztriai Burgenland tartományban a HIP bébi ételben talált patkányméreg dózisa. A toxikológiai vizsgálat szerint ugyanakkor lehettek volna egészségügyi hatásai. Azt még nem tudni, hogy milyen mennyiség került a Szlovákiában és Csehországban talált, valamint a Burgenlandban még keresett második üvegbe. Az ügy gyanúsítottja a HIP egy elbocsátott alkalmazottja. A 39 éves szlovák férfi tagadja a vádakat. Az érintett HIP termékeket kivonták az üzletekből. Angolírásbelivel folytatódott az érettségi. Középszinten több mint 47 ezeren vizsgáztak, és angolból írta idén a legtöbb diák az emelt szintű feladatsort, több mint 29 ezeren. Pénteken német nyelvből vizsgáznak a tanulók, a szóbeli vizsgák júniusban lesznek.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A napokban többször lehetnek záporok és enyhülhet az aszály. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számíthatunk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. A második legszárazabb április mérték idén Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. Döntését Facebook oldalán jelentette be. Azt írta, annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztetett Magyar Péterrel és abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét. Azt szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melétei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Az új jelölt nevét pénteken hozzák nyilvánosságra. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de a Fidesz és a KDNP, valamint a Mi Hazánk képviselő csoportjában is lesznek olyanok, akik még nem voltak tagjai az országgyűlésnek. A szombati alakuló ülés 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, Magyar Péter pedig várhatóan délután 15 órakor teszi le a miniszterelnöki esküt. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírőgyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedű Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei, gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság indított vizsgálatot. A második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklete közben átlag közelinek mondható.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számítható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.